Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Country FM 101.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes hátam.

0: Rádió Andrét.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt, június 17-én 6 óra múlt 4 perccel, és már el is érkezett a közös hétköznapi válaszságunk. Ismerjük már, mint a rossz pénzt, kibabrálunk vele, mert hogy köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Sok minden elárulom, mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuper, szerd reggelte ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 13 perccel június 17-én, és akkor kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani. Kellemes időnk van már most itt Szekszárdon, és hát mondjuk úgy, hogy az is marad, olyan 28 fok maximummal számolhatunk ma. 11 és dél környékén ugyan beborul majd az égbolt, de elméletileg csapadék nem várható, úgyhogy egy igazából most még kellemes nyári időben lesz részünk. Fokozódik ugyan a meleg, de ez még talán belefér, mert hát aztán a hét második felében aztán már nem nagyon fér majd bele, ugyanis 36 fok maximumot jósolnak nekünk a hétvégére, úgyhogy próbáljunk belerázkódni ebbe a kánikulába. Aztán a pázsit fűfélig időszaka tart továbbra is a pollenjelentés szerint, úgyhogy erre érdemes figyelni. Az orvos meteorológia pedig azt írja nekünk, hogy nem érkezik front, de a melegedés hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy igazából ennyit érdemes tudni. Az UV-sugárzás továbbra is erős lesz majd 10 és 16 óra között, úgyhogy a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. És akkor egy egészen elképesztő hírünk van. Még Finnországban is az Antrit szól. Bizony, bizony, Helsinki nyugati részéről írt ránk tegnap egy finn úriember, idézem: nagy örömmel jelentem be, hogy sikeresen megkaptam a közvetítésüket itt Dél-Finnországban, Lohjánban. Izgalmas pillanat volt ilyen tisztán hallani a Rádió Antritot, ilyen idő és ilyen távolságon keresztül, úgyhogy világuralomra törünk, csak mondom, csak úgy szólok. Nagyon jó, egészen elképesztő volt egyébként megkapni az üzenetet. Már 2018-ban írt nekünk egyszer az úriember, most pedig ismét sikerült június 4-én befognia az adásunkat Finnországban. Hát ez elképesztő, ez nagyon messze van. 1000 kilométerek. Aztán nagyon keresnek 2-4 hónapos barna, fekete maszkos francia buldog kiskutyát. Az egyik fiú, a másik lány mikrocsippel és oltásokkal rendelkeznek. A tulajdonos egy holland házaspár. Ha látta őket, akkor szóljon nekünk a 74-444-444-es számon, és összekötjük a gazdikkal. Még pénzjutalom is jár a megtalálónak, ha minden igaz. Úgyhogy barna, fekete maszkos francia buldog kiskutyát keresnek, mindjárt mondom, Medina, Szőlőhegy és Harc környékén, úgyhogy csörögjön, hogyha látta őket, vagy információval rendelkezik róluk. És akkor folytatódott ugyebár a foci VB, és hát olyan igazán nagy meglepetés nem történt. Franciaország Szenegál játszott tegnap este 9 órától, hát a franciák 3-1-re simán behúzták ezt a találkozót. Hajnalban pedig Irak-Norvégia mérkőzéssel folytatódott, Irak-Norvégia 1-4, Argentina-Algéria 3-0, ez volt ma 3 órától, úgyhogy igen, nagyjából ez, és hogyha minden igaz, akkor már zajlik az Ausztria-Jordánia mérkőzés. Ezt most belefutottam, nem tudom, de lehet, hogy már zajlik, mindjárt ahogy betölt az internet, mondom, és így van, már lehet nézni az Ausztria-Jordánia találkozót, hogyha esetleg ilyesfajta fétise lenne. Úgyhogy nagyjából ez a világ, nagyon-nagyon sokszínű volt ismét, megkezdjük ünneplésünket, a névmagasokkal folytatjuk a reggelt, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrikit reggel, és boldogságos névnapot ma Laurának és Alidának. Így is van. Laura latin eredetű, Laurentius magyarul Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. A jelentése babérfa, babérkoszorú, az Alida pedig egy német eredetű név, Adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk ajándék jelent, aztán pedig folytatjuk ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát június 17-e szülöttei, például első Eduard, vagy Edward angol király, akit neveztek egyébként nyakigláb Eduardnak, vagy a skótok pörőjének is, és aki egyébként Velszt az angol korona fennhatósága alá vonta, és nem mellesleg Arany János is ihletett, merített történetéből a velszi bárdokhoz. Aztán Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője szintén a mai nap szülötte, vagy ma ünnepelhet Dolmány Attila, magyar színész, szinkron színész, akinek a hangja egyébként elképesztően könnyen felismerhető, viszont sajnos csak egyetlen egy rövid kis hanganyagot találtam tőle, úgyhogy hallgassuk, mutatom, hogy kiről van szó.
1: A láthatatlanban nem tudom. Vigye be a Szent Ágostonba a sürgősségre. Ma péntek van, Múni doktor ügyel, felhívom őt, hogy mennek, akkor nem kell várniuk.
0: Így van, róla van szó, tényleg rengeteg szerepe volt szinkronban, legalábbis, meg nyilvánvalóan színházban is. Egy ikonikus hang, azt gondolom az övé is. És Venus Williams, amerikai teniszező nő szintén ma ünnepelhetett, egyike a legnagyobbaknak. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándvigyenet. Aztán felcsapjuk a kalendáriumot, mert meglepően egészen sok minden történt a múltban e napon, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
9: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Antrics reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szuperszer reggel 6.43-kor június 17-én, ez az Antrics reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1885-ben e napon a Szabadság szobor Franciaországból megérkezett New York kitkötőjébe. Hát ismerjük, azt hiszem. 1944-ben Izland kikiáltotta függetlenségét, 1953-ban ennapon népfelkelés tört ki az NDK-ban, 189 évvel ezelőtt elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát, aztán megyünk tovább, 1967-ben ennapon megtörtént az első kínai kísérleti hidrogén bomba robbantás, hát az nagyon kellett. Aztán 72-ben kirobbant Washingtonban a Watergate botrány, erről is hallottunk, már mi is beszéltünk róla tavaly is, meg szerintem többször is. 2004-ben pedig megjelent az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus, hát nem hagytak békén bennünket már akkor sem, most meg aztán pláne. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a múltat illeti, horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrik, 9 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele gyorsan a horoszkóp első felébe. A csillagok az ikrek egóját hívogatják egy napon, hogy bújjon elő és mutassa meg magát. Nem az a feladata, hogy ennek a hívószónak mindenestül ellenálljon, de találja meg azokat a módokat, amikkel személyiségét úgy tudja kifejezni, hogy abban nincs se önzés, se nagy képűség. A rákkal olyasmi történik ma, amire egy ideje már készült, de nem tudta megfogalmazni, hogyan. Érdemes komolyan vennie, amit ma álmodik, akár tényleg alvás közben, akár napközben az elméjében megjelenő álomképpen üzen az ön tudattalanja. Arra hívja ez a nap az oroszlánt, hogy nézzen szembe valamivel, amit az elmúlt időszakban elhessegetett. Most lett ugyanis kész arra, hogy teljesen feldolgozzon és maga mögött hagyjon valamit, amit az utóbbi időszakban élt át. Ma lehetősége van arra, hogy egy régi terhet letegyen. Egy szerint tovább lépés energiáját hozza ez a nap a szűz számára. Egy finom elmozdulás napja ez a szerda, egy lépés következik most csendesebb vizek felé. Engedje meg magának a változást, bármilyen apró is. Ha nyitva tudja tartani a szívét, akkor a nap végére észreveszi, valami a helyére került, valami beteljesedett. A mérleg adjon ma engedélyt önmagának egy kis örömre, egy kis lazításra. Ami miatt aggódik, az igazából kevésbé komoly gond, mint gondolta volna, és ma különösen pozitív energiákkal töltődhet fel, ha utat enged az áramlásnak. A Skorpiónak a megszokások ma nem fognak működni, mintha a világ más ritmust követne, mint amit megszokott. Ez frusztráló lehet, de egyben felszabadító is, főleg akkor, ha hajlandó új módszereket kipróbálni. A nap végén jön majd az igazi megerősítés, hogy érdemes volt kilépni a rutinból. Így készüljön tehát, a nyilasra folytatjuk, de csak a dal után.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

0: 4 perc múlva lesz 7 óra, június 17-én szerdán. Ez az Andrész reggel, gyorsan folytassuk a horoszkópot. Olyan választás előtt áll a nyilas, amelynek valódi tétje van. Az egyik út a megszokott kényelmet kínálja, a másik azt, ami igazán illik önhöz. Figyeljen a szívére, mert az igazán fontos döntésekben a szív néha előbb tudja a választ, mint az elme. A bak legyen ma különösen óvatos azzal, amit nem lát egészen tisztán. Valami ugyanis talán nem egészen az, aminek tűnik. Ez nem a félelem üzenete, hanem a tudatosságé. Ha valamit bizonytalannak érez, ne döntsön sietősen. Egy nehéz helyzetben általában az az ember reakciója, hogy megkeményedik, nehogy összetörjön. A mai nap tanítása az lesz a vízöntő számára, hogy észreveszi, éppen hogy a szilárd dolgok azok, amik nyomás hatására előbb vagy utóbb összetörnek. A folyadék azonban összetörhetetlen, úgyhogy gondolkodjon ezen. A halak számára ez egy olyan nap, amikor egyedül könnyebben tud koncentrálni, de közben egyúttal vágyik a társaságra is. Nem egyszerű, nem meg fogja találni a módját, hogy ebből is és abból is jusson a mai napon. Egy olyan belső fény ébredt fel ma a kosban, amelyet régóta nem érzett ennyire tisztán. Ez nem igazán körvonalazott tervek és apró remények napja. Azoknak a halvány, de kitartó vágyaknak az ideje, amelyek csendben élnek a szívében. Arra emlékezteti a horoszkóp most a bikát, hogy a mai nap legértékesebb pillanatai a nyugalomban és a csendben születnek. Valami belső átállás közeledik, egy megértés, amely csak akkor érkezik meg, ha szabad teret hagy neki. Tegyen hát így. Így készüljön tehát. Akkor jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Sasi és a napi ötös tagja is, akiktől ma arra a kérdésre várjuk a választ, hogy mi a kedvenc filléres kajájuk, hát ha kapunk egy receptet ugye a hét közepére, amikor már amúgy is kifogytunk az ötletekből, meg a hétvégi maradékból is, úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
7: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd Pepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők készülésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, június 17-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Sasi.
9: Szép jó reggelt!
0: Jó reggelt, és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi a kedvenc filléres kajájuk. Hát, ha kapunk valami receptet a hét közepére, mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap! Rádió!

0: Jó reggelt, 7 óra 11 perckor, június 17-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor ma megkezdjük napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét, vagy legalábbis válaszol a kérdésünkre, ami ma úgy szól, hogy mi a kedvenc filléres kajájuk. Sasi, neked van valami?
1: Hát én nem tudom, egyáltalán ma el lehet mondani, hogy van olyan, hogy filléres, vagy forintos kaja, vagy létezik-e, de jó, mert pont Anikó lesz szerintem az első megszólaló, ugye neki ez szakmába vág, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy ő esetleg mit mond, aztán megbeszéljük, hogy mi mit gondolunk erről.
0: Na, akkor mit kell tudni róla?
1: Anikó szeret olvasni, imádja a Dűne könyvsorozatot.
0: Na, hallgassuk.
2: A magyar konyha tele van ilyen megoldásokkal, amik nekem is a kedvenceim. Ilyen például a tojásos nokedli, ami pár hozzávalóból elkészül. Ugyanez igaz a krumplis vagy a káposztás tésztára, vagy egy jó lecsóra, ami nyáron különösen hálás fogás. Persze a témához kapcsolódóan a kertből, mert a boltban az ára nem éppen a 10 filléres kategória, de a krumpli főzelék, a bundás kenyér, a lángos, vagy a különböző kerttészták is a kedvenceim ebben a kategóriában, igazi otthoni ízek.
0: No csak.
1: Hát na, tojásos nökedlőre szerintem, hogy én világéletemben annyira utáltam, hogy el nem tudom mondani. Mondom, nekem ez nem étel, szegény gyerek néha evett volna, úgyhogy így mindig átment mamiékhoz. Ugyanilyen volt a bundás kenyér is. Mondom, két szelet kenyérért biztos nem fogom bebűrösíteni a konyhámat, úgyhogy hál' Isten mamiék közel laknak hozzánk, úgyhogy Lille, amikor kicsi volt, akkor mindig átszaladt, hogyha ilyen típusú ételeket szeretett volna enni.
0: Filléres kaja a tojásos nökedlő?
1: Szerintem nem, hát már tojás eleve nagyon drága. Hát most
0: az kell bele, kell a nokedliba is.
1: Hát jó, mondjuk, de túl sok nem, de még azt nézzük, hogy akkor nincs hús, ugye, mert a hús is elég drága, gyorsan elkészíthető talán, én soha életemben nem is csináltam nokedlit, nem is szeretem a tésztákat sem, úgyhogy nekem ez a, nem tudom, milyen tésztákat, káposztás tésztát mondott, abból is ki lehet kergetni a világból. A krumpli főzelékkel azt mondom, hogy oké, meg a lecsót egy évbe kétszer megeszem, körülbelül ennyi. Mondjuk az sem egy olcsó étel.
0: Hát nem.
1: Amikor a kertedben megtermeled, akkor esetleg mondhatjuk azt, hogy igen.
0: Így van. Amúgy már az is drága. Igen. Köszönjük Anikónak, kaptunk néhány tippet, folytassuk Bandival.
1: Oké. Bandus fontosnak tartja az egészséges életmódot, és tesz is érte minden nap.
0: Na, hallgassuk.
3: Ha semmi, akkor mindig van egy kis pesto a hűtőbe, és szerencsére vannak francia kapcsolataim, és mindig nagyon jó sajtjaink vannak itthon, és a pestós tészta sajta. Nekem az a leggyorsabb, és a nagyon-nagyon kedvenc kajám, és hát most nem tudom, hogy a pesto mennyibe kerül, hogy forintos vagy nem, de az mindig van. Na, pestónk mindig van itthon, jó sajtál, meg hát tésztát azt mindig találsz valamilyen típusú, színű, bármilyet, az kivéve a levele azért a cérnametéltet, abból még nem csináltam pestós tésztát, de szerintem minden más tésztából csináltam már.
1: Igen, alapvetően szerintem a tésztaételek a legolcsóbbak, mert bármilyen feltételt tehetsz rá, amit tehetsz is, ugye, meg amit szeretsz is. Meg azokat ugye el lehet tárolni hosszú távon is,
0: hát
1: az bármikor be lehet spájzolni, és bármikor elő lehet kapni, hogyha hirtelen gyorsan szeretnél akár valamit főzni, vagy jönnek vendégek, és akkor hirtelen kell valamit eléjük tálalni.
0: Mondjuk, hogy a francia sajtos pesto tészta, akkor ez nem biztos, hogy megint csak forintos kategória.
1: De azt mondta, hogy sajtot mindig kapnak, vannak kapcsolataik, lehet, hogy ezt olcsóban megkapja, mondjuk, mint hogyha megvenni a magyar sajtot, ezt nem tudhatjuk. Igen, ezért mondom, hogy nem tudom, hogy mi ez a filléres manapság már, mert minden nagyon sokba került, tehát innentől kezdve már tényleg a legegyszerűbb magyar ételeket is mondhatjuk azt, hogy most már drágák.
0: Hát a krumpli talán még a krumpli.
1: Hát a krumpli, igen, meg abból rengetegféle ételt lehet elkészíteni, és sokféleképpen lehet, úgyhogy igen.
0: A krumpli az alapétel,
1: igen.
0: Jó. Na hát köszönjünk Anikónak és Bandinak, Bélával folytatjuk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 7.22-kor június 17-én szerdán, ez az Antit reggel, és folytassuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mi a kedvenc forintos vagy filléres kajájuk, és akkor most gyorsan folytassuk Bélával.
1: Oké, rendben. Béla egy felnőni képtelen animátor, aki rajzfilmfüggő.
0: Na, hallgassuk.
2: Igen, hát nekem szinte csak forintos kedvenc kajáim vannak egyébként. Mondjuk mindenevő vagyok, megeszem én a tenger gyümölcseitől kezdve a pacalt is. Sőt, hát vannak olyan helyek, ahol nagyon jól csinálják a pacalt. Legtöbb helyen szerintem nem, vagy legalábbis nem az én fogamra valót. De egyébként, hogyha úgy igazán jó forintos kaját akarok enni, meg ha egyébként jó kaját akarok enni, ami igazán ízlik, az akkor mindig ilyen paprikás krumplit, vagy krumplis tésztát választok, de azt is jól odaégetve egyébként. Szóval ilyen krumplis kaják azok nagyon mennek nálam. De egyébként nem vetem meg ilyen forintos kaják, ha nézzük, akkor a tojáspörköltet sem, de én simán el tudok lenni egy tál egyszerű sült tésztával, nekem az is tökéletes, de ha meg olyanra gondolsz, amit még sütni, főzni sem kell, akkor egy jó kis lilahagymás paradicsomos zsíros kenyérnél szerintem nincs jobb. Mondhatnám a töpöltyű krémet is, de azt azért nem mondom, mert az már nem biztos, hogy beleesik ebbe a kategóriába, hogy forintos kaja. Szóval én teljesen ellennék ezeken a forintos kajákon, akár életem végéig is.
0: Hát a töpörtyű az biztos, hogy nem forintos.
1: Hát most már nem, én is meglepődtem, egyébként múltkor akartam, hát vettem is végül is a piacon, de teljesen ledöbbentem. Vagy szinte azt mondhatjuk, hogy a szegények étele volt még annó, ugye és akkor elmész, és ilyen 5-6 ezer forint azt a mindenit. De ez a lila hagyma, a zsíros kenyér azért így...
0: Hát.
1: Meg tojáspörkölt, de tényleg mi is ettünk annak idején, erre emlékszem. Mondom, tojásleves, nem tudom, hogy nekem gyerekkoromban nagyon sokat csinált édesanyám, én imádtam egyébként, az is egy filléres kaja volt. Hát most már a tojásárakat nézve nem tudom mennyire, vagy a jó kis tepsis krumpli, vagy rakott krumpli, amit mondtál te is, hogy a krumplis ételekből, ezerféle variáció, igen. Tehát ez tényleg azt mondom, hogy ez egy jó étel is, jó alapanyag, ezt tényleg meg lehet bolondítani bármivel.
0: Szerintem vannak is sokan most középkorúak, akik még nem esznek már krumplit, mert annyit ettek gyerekkorukban, ugye, mint szegény étel, vagy egyszerűen már undorodnak tőle. De hát addig kell lenni, ameddig.
1: De mondjuk ott leginkább ugye fővették, nagyon máshogy nem tudták elkészíteni, most azért már az elkészítési módokban, meg az alapanyagokban is rengeteg féléből lehet választani.
0: Persze.
1: Tehát azért ezt meg lehet szerintem most már úgy csinálni, hogy ne az a régi emlék. Én értem csak, hogy ne azok az emlékek jöjjenek esetleg fel.
0: Na hát, benne van, de a krumpli az tényleg minden, hogy főzve, sütőve.
1: Nekünk még a spenót, bocsánat, hogy közben szólok egyébként egy ilyen, hogy ritkán szoktam, de amikor egy ilyen, amikor Lillával nem tudtuk, hogy mit tegyünk már, mit tegyünk, mit főzek, úr, na akkor spenót, jó, fokhagymással, akár egy tükörtojással. Megmentő kaja volt, mindig úgy hívtuk egyébként.
0: Az is jó tud lenni. Köszönjük Bélának is, ő is adott nekünk egy pár tippet. Folytatjuk majd Valival és Norbival, de csak a dalok után.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 8:02 június 17-én szerdán, ez az Antritra reggel, és akkor elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk kedvenc filléres receptjüket, most akkor gyorsan folytassuk Valival.
1: Vali csupa meglepetés, eredetileg orosz bölcsész, de van turizmus diplomája, és 4 évet elvégzett a jogi egyetemen.
0: No, hallgassuk.
2: Tejpegríz. Hát ha ez forintosnak mondható, végül is fél liter tej, egy pár kanál búzadara, az úgy jó minden nélkül is üresen magába. Szerintem ez, ja, tejbegríz.
0: Tejbegríz.
1: Így kicsit tisztelet.

0: ez az Antrik reggel 3-4-8-kor egészen pontosan június 17-én, ugyebár ez az az időpont, amikor rátérünk az időjárásunkra, úgyhogy Sasit
1: hát reggel meg is ijedtem, amikor felébredtem, és nagyon borongos volt az idő, hogy Atya Isten, mi lesz itt ma, de hát hál' Isten már kisütött a nap, úgyhogy szerdán időként több felhő zavarhatja a napsütést, és helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Reggel még felfrissül a levegő, 17 fokot mérhetünk, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát javulgat azért, hál' Istennek.
0: Így van, és megyünk bele a kánikulába, úgyhogy szokjuk a 28 fok meleget, hogy 11 óra környékére lesz majd elméletileg borult az égbolt, és olyan délután 2-ig közepesen felhős is marad, aztán ismét élvezhetjük majd a napsütést, mert hogy derült lesz onnantól kezdve, úgyhogy így készüljön tehát nyári ruha, divattippünk.
1: Hát, napszemüveg. Én szoktam ilyenkor direkt mindig vinni, akkor biztos, hogy nem fog esni.
0: Aha.
1: Cseles vagyok, aha, ám, persze.
0: De ilyen zsebesernyőt, nem ilyen táskában.
1: Nem, sajnos nagyot szoktam, azt meg el szoktam hagyni útközben, úgy mindig rohangálok, hogy hol van az esernyőm.
0: Na hát akkor vigyen magával ön is esernyőt, hát ha elűzi az esőt. A pollenjelentés szerint a pázsit fűfélék időszaka tart, emellé még a csalánfélék okozhatnak problémát, úgyhogy erre készüljön. Nem érkezik front, de a melegedés hatása lehet a szervezetünkre, vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő is, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk a megfelelő védelméről, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is figyeljünk oda, ami nyilvánvalóan vizet jelent elsősorban. Így készüljön tehát 28 fok melegünk lesz, de változóan felhős napos égbolttal. Ez a mai receptúra, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: A kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 8 óra, június 17-én szerdán. Ez az Antrics reggel, gyorsan összegezzük, hogy miről is volt szó az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tagjait kérdezzük arról, mi a kedvenc filléres vagy forintos kajájuk.
1: Egy kis kiegészítést tennék. Reggel ugye hallgattam már, hogy Finnországból is hallgatják a rádió Antricot, és nagyon örülünk ennek. De képzeld el, hogy nem csak onnan, hanem Ausztráliából is. Na. És onnan kaptunk is egy üzenetet a mai témával kapcsolatban, hogy mi a filléres ételünk. Mm-hmm. És hát kaptuk egy olyan üzenetet, hogy krumpli főzelék, fasírtal. Ugye erről beszéltünk is, a krumpliról, hogy hányféleképpen így lehet feldolgozni. Úgyhogy ez a nekünk is egy nagy kedvenc ételünk volt egyébként Lilla, amikor hazajött bármilyen táborból, nyaralásból, és kérdezi az aggódó anyuka, hogy kislányom, mit ennél? Biztos, hogy már kiéheztettek, de hogy is. És a anya krumpli főzeléket is mivel? Semmivel! Na, milyen rendes gyerek, nem? Egyébként az édesapja tud nagyon finom fasírozottat készíteni, úgyhogy mondta, hogy ne is erőködjek fasírozott készítéssel, azt majd az apa megoldja. Elég csak a krumpli főzelék.
0: Munkamegosztás,
1: hát így van.
0: No, hát köszönjük a napjutást, hogy jönnek a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát felkészülünk a következő témánkra, ami hát úgy hangzik, hogy Budaörsön közösségi összefogással készült el egy bicikli út, amire a lakók régóta vágytak, de hát csak nem történt semmi, és e kapcsán felmerül a kérdés, hogy Szekszáron, illetve itt a környéken mit lehetne és mit kellene összefogásból létrehozni, vagy összehozni, úgyhogy beszéljünk erről majd a 74-444-444-es számon, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
6: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuperszár reggelt, ez az Antrit reggel, június 17-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid ülök, és továbbra is itt van velünk Sasi.
1: Jó reggelt, jó reggelt.
0: És akkor mai témánk: Budaörsön közösségi összefogással készült el egy bicikli út, amire a lakók régóta vágytak, de semmi nem történt. Felmerül a kérdés: Szekszáron és a környéken mit lehetne és mit kellene összefogásból összehozni? 74-444-444, beszéljünk róla, várjuk a tippeket.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, 8.17-kor, június 17-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük a mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy...
1: Már használatba vették azt a Budaörsöt és Török Bálintot az M1-es autópálya alatt összekötő, mintegy fél kilométer hosszú bringás útvonalat, amit 10-20 helyi civil, főleg lelkes apuka és anyuka alakított ki, önkéntes adakozásból összegyűjtött pénzből, részben egy használaton kívüli, már lerobbant iparvágányt felhasználva. Van, ahol 20 év is kevés egy ilyen jellegű beruházáshoz, miközben 20 nap alatt csodát lehet tenni, nyilatkozták. Adja magát a kérdés, Szekszárdon és a környéken mit lehetne önerőből létrehozni?
0: Na, adja magát.
2: Hú, de jó a kérdés, szerintem rengeteg mindent. Na. Bár nem tudom, hogy például ezt a bicikli utat, mondjuk ez engedélyek kellettek, nem tudom, hogy ezt hogy megkapták, vagy kérték, vagy kitámogatta őket, tehát sok minden kell azért ehhez. Tehát az, hogy valamit megszervezni, azt gondolom, hogy meg lehet egyébként önerőből. De az, hogy egy ilyen dolgot létrehozni már, ahova építeni is kell, ugye közterületen van, tehát a különböző engedélyeket be kellett szerezni, tehát kellett hivataloknak az engedélyét is megkérni, gondolom. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, hogy volt-e valami plusz hír még.
0: Hát
2: vagy...
0: egy annyi, hogy egy lerobbant iparvágányt használtak föl, közé öntötték az aszfaltot.
2: Tehát akkor kellettek olyan gépek, tehát meg kellett keresni akkor olyan szakembereket, gondolom, tehát ezt nem ők csinálták meg, hanem akkor hát ők szervezték. Aha, vagy fizikálisan ők is persze dolgoztak rajta, persze, aha, azt a mindenit. Ezért ez egy nagy dolog.
0: Először ugye megtisztították a vágány közötti részeket, a benőtt akácfákból, összeszedték a szemetet az alagútból, aztán kikerült egy poszt a közösségi oldalra, igen, hogy segítséget kérnek az ötlet megvalósításához, többen is küldtek támogatást, civilek meg tudták finanszírozni az összesen körülbelül 3 millió forintos anyagköltséget. Úgyhogy így
2: hát én most kitalálhatnék, hogy szeretnék egy biciklutat, gőzöm is, hogy álljak neki például. De igen, ha egy támogatókat tudsz keresni, akár anyagiakban, vagy akár fizikális segítségben, az egy nagy dolog.
0: Ajaj, nagy dolog. És hát ugye a sinek között töltötték fel zúzott kővel, és mart aszfalta lesz az iparvágányt, és hát így lett egy ilyen körülbelül 300 méter hosszú dolog, majdnem fél kilométer egészen pontosabban, mert hogyha 300-nál több. Az iparvágány az, ami 300 méter hosszú, maga a kerékpárút az kb. Fél kilométer.
2: Neked nem egy nagy összegről beszélünk szerintem egy város életében.
0: Hát nem.
2: 3 millió forint. És itt tényleg milyen régóta szerették volna ezt megvalósítani, hogy eddig miért nem sikerült. Szerintem Szekszárdon is rengeteg mindent lehetne, csak én már mindig azon gondolkodom, hogy nagyon kevés az az ember, akire közösségért szeretne, meg tud is tenni, meg akar is tenni. És ez a kevés ember szerintem meg annyira belefáradt, hogy állandóan falakba ütközik, hogy próbálkoznak, hogy tennének, hogy mennének, hogy szerveznének, és egyszerűen, hogy nincs rá lehetőség. Meg ugye a mai világban már az, hogy te a saját kis életedet fenntartsd, hogy megpróbálj normális emberi életet élni, az viszont rengeteget kell dolgoznunk. Ugye sokan 2-3 műszakot is vállalnak azért, hogy a gyerekeket tanítassák, akkor már nem annyira közért akarnak tenni, hanem inkább a saját boldogulásuk fordítják azt az időt, pénzt, energiát, pedig hát én is mindig elszoktam itt a barátaimmal, amikor így leülünk borozgatni, beszélgetni, hogy Szekszárd is egy kis ékszerdoboz lehetne, annyi mindent lehetne itt is megvalósítani, és hétvégén kimész az utcákra, és halott városról beszélünk.
0: Igen.
2: És ott van egy gyönyörű Béla-terünk, ami tényleg csodás szerintem, hogy akár mint egy szüreti fesztivál, amikor ugye kitelepülnek a borászok, hogy egy-két ilyen kis faházikot ki lehetne tenni, akár főiskolás hallgatókkal egy minimális bérezéssel megbeszélve, ott árulhatnák a helyi borászok borait, vagy akár kis koktélokat, vagy üdítőket. Rengeteg zenészünk van, tehetséges fiatal emberek zenélnek, énekelnek, kis csoportban összegyűlnek, lehetnének utcazenészek is akár, vagy van ez az utcafesztivál minden évben, barátaim járnak. Ilyenekre miért nem? És ezek nem pénzkérdés, szervezés, meg hát, energia, meg odafigyelés, hogy a lakosságért, a lakókért tegyünk egy picit többet.
0: Kérdezted az előbb a hatóságot, vagy engedélyt kaptak, nem kaptak engedélyt a felhasználásra, de egy jogos igényt elégítettek ki, legalábbis a különböző szakértők szerint. Most azt várják, hogy a tulajdonosvény helyzete jogilag is biztos a lábakor álljon.
2: Mert ez most azért lehet kellemetlen, mondjuk, hogy utána meg nem fogják megkapni ezt az engedélyt, amit kellett volna az elején, hogy utána meg esetleg feltörjék azt, vagy nem tudom, hogy visszaállítsák az eredeti állapotba, mert már ilyenről is hallottunk. Tehát, hogy ezért érdemes szerintem szakhatóságokkal ezeket a dolgokat megbeszélni, vagy tisztázni, vagy egyeztetni. Egyébként itt is érdemes lenne a város vezetésével, vagy nem tudom, kivel lehetne leülni, és tényleg csoda dolgokat lehetne létrehozni itt Szekszárdon belül is, és főleg mondom, itt a nyári időszakban nagyon sok ember nem tud elmenni nyaralni, nem tud annyi pénzt költeni, amennyit szeretne esetleg a pihenésére, és ez milyen csodálatos dolog lenne, hogy pénteken vagy szombaton sétálsz a városban, van egy minimális kis sétálócónkán, aminek sok értelmét nem látom, de mégis van, és szép virágos, és akkor ott felsétálsz, és ott valami zenét hallasz, már kiülsz, gyerekekkel játszol, egy picit talán megtelik élettel a város.
0: Na hát az a kérdésünk, hogy mit lehetne közösségileg összehozni, akár Szekszárdon, akár a környéken, úgyhogy várjuk a tippeket a 74 444 444-en.

0: Fél kilenc lesz egy percen belül, június 17-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk tovább arról, hogy mit lehetne itt Szekszárdon vagy a környékben létrehozni összefogásból, mert hogy gerilla kerékpáros útvonalat hoztak létre Budaörsön, illetve Törökbálint között nagyjából, és hát ementén merül fel a kérdés, hogy mit lehetne csinálni, de akár itt Szekszárdon. Olvasgattam, meg volt már például a Mórágyi busz megálló példája, ugye, hogy könyvtárnak berendezték, aztán valami ostoba felrobbantotta.
1: De most megint újra egyébként visszaállították, és gyönyörű szép lett. Barátnőmnek, édesanyjának két fényképe, vagy két festménye is képzeld elként van. Múltkor arra jártunk kollégákkal Egyiptúrán, és gyönyörű szép volt, ott meggyönyörködtük. De Joli már itt settenkedik mellettünk. Szia, valamit Joli. Szeretne jó mondani.
2: Sziasztok! Igen, vagyok.
1: Jó reggel!
2: Sziasztok! Uh-huh. Jó reggelt a hallgatóknak is! Én csak azon gondolkodom, itt kerékpáros ember lévén. Uh-huh. Ugye mit mondtatok, hogy 3 millió forintba került ez az egész
0: történet? Ez a gerilla.
2: És körülbelül 300 méter hosszú, ugye?
0: Hát fél kilométer.
2: Fél kilométer. Na most mi azért elég sokat kerékpározunk, úgy Bátaszék, Alsónyék és egyéb környékén, de itt a bátaszéki fiú lévén. Biztos tudod, hogy Bátaszék és Alsónyék között van egy kerékpárút.
0: Igen.
2: Közel egy kilométer hosszú, és mindig rácsodálkozom arra a táblára, hogy mennyibe került ez a kerékpárút, igen, mert hogy 270, utána jártam, most megkerestem, 277 millió 416 ezer 760 forintba került. Jó, biztos, hogy más minőségű egy kicsit, na de ez egy kilométeres kerékpárút, amiről beszélünk.
1: Hát akkor a duplája, akkor lehetne 10 millió forintból is meg lehetett volna, akkor, hogyha még teszünk rá.
2: Nem tudom, nem tudom, fogalmam nincsen, csak itt azért elgondolkodtam az arányokon, hogy mondjuk fél kilométer 3 millió forint, egy kilométer 277 millió forint, tehát valahogy így elcsúsztak az arányok. Vagy ez volt nagyon olcsó, és nem is igaz, hogy ennyibe került. Na jó, csak ennyi.
0: A munkabért biztos nem kellett kifizetni. Ugye
2: ez igaz, igaz, önkéntes, igen, ez mondjuk benne van, és a munkabér, ezt mint tudjuk, nagyon-nagyon drága mulatság, igen. Tehát hogy alapvetően, igen.
0: De hát ilyen nyilvánvalóan, igen, azért nem.
1: De jó a kérdés felvetés egyébként, és az ember elgondolkodik ezen egyébként tényleg, hogy vagy se saját magad megcsinálod, és megoldod, és megszervezed, lehet jobban jársz, vagy hogy kiadod valakinek, és utána tízszeresét, százszorosát esetleg felszámítják.
2: Nekem csak ennyi jutott erről az egészről eszembe. Egyébként biztos, hogy egy csomó mindent tudnánk itt Szekszárdon is csinálni, hogyha kicsit jobban összefognánk, és ügyeskedni akarnánk.
1: Itt mindig itt az a kérdés, hogy ki kezdeményezze, mert szerintem itt maga a kezdeményezés a nagyon nehéz, mert amikor már elindul egy folyamat,
2: persze, akkor
1: nagyon szépen
2: halad,
1: kezdenek
2: halad,
1: csatlakozni
2: mert, hát
1: egyébként.
2: Akkor minden napról napra kisebb lépésekben megoldani a problémákat, az nem olyan nagy dolog, mint kitalálni az egészet.
1: Egyébként van egy ilyen Szekszárder oldal, nem tudom, hogy láttad a Petyának is, egy fantasztikus kezdeményezés, éppen most volt egy éves, és hogy mennyire szépen az alapoktól kezd, és mennyire szépen most már azért felduzzadt a létszám is, programokban is, létszámban is, hogy tényleg egy ilyen talpra esett embert kellene megkeresnünk, én is azt gondolom, igen, és utána hozzá csatlakozni.
2: Sőt, mi meg meghívhatnánk ezt a Petyát akkor a rádióban.
1: Ugye én ezt már ajánlottam.
0: Na, hát igen, ezt majd
2: megbeszéljük. Köszönjük szépen.
0: Hát igen, nem mindegy azért, hogy 3 millió vagy 270
1: millió. Egyébként ezért nagyon fontos beszélgetni, én mindig ezt mondom, mert ahogy beszélgetünk, nekem a kedvenc úgy mondom, barátnőm Wagner Évit ismeritek nagyon sokan, ugye fotós, hogy az Évivel leülök körülbelül fél óra alatt 10 méterrel a föld fölött járok, mert annyi ötlete van, megőrülsz érted, és hogy úristen, egy egyik jobb, mint a másik, hogy tényleg érdemes lenne esetleg egy kicsit ilyen társadalmi egyeztetést is folytatni a város vezetőivel, vagy vezetőjének esetleg meghívni lakosokat, mert fantasztikus ötleteket tudnak, és tényleg olyanokat, amire nekünk van szükségünk. Tehát ott most a kerekasztalnál ott leül 10 vezető, és kitalálja, hogy mit kellene létrehozni, közel sem biztos, hogy ez a lakosoknak, vagy a lakosságnak a nagy részét érinteni, vagy az igényeit kielégíteni.
0: Na hát akkor kezdjünk egy ilyen társadalmi párbeszédet. A 74-444-444-en mondja el nekünk, hogy mi az, amit közösségi összefogásval létre lehetne, vagy létre kellene hozni, akár itt Szekszáron, akár a környéken. Beszéljünk róla.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A

0: 3:49 is elmúlt már június 17-én szerdán, ez az Antitűd reggel, és akkor beszéljünk tovább arról, hogy mit lehetne, mit kellene összefogással összehozni itt a környéken, akár szexáron, akár a környéken. Például ugye említettem Móregyen a busz megállót.
1: Így van, ami csoda szép kezdeményezés, és tényleg nagyon-nagyon szép.
0: Akár az is lehetne, vagy például a szemétszedő akciók, amik vannak ugyan ilyen eseti jelleggel, de akár hogyha vannak olyan szemetes területek, ami
1: én erre egy picit egyébként haragszom, hogy miért annak kell, aki nem szemetel. Nálunk is volt a hivatalban, és megláttam a kezdeményezést, hogyha gyerekkorban már mindenki megtanulná, hogy a saját szemetét ő saját maga összeszedi, vagy nem szemetel, vagy amikor erdőben ugye kirándulunk, és visszük magunkkal a kis szemetes zsákunkat, és nem dobáljuk el, akkor nem lenne ilyen akciókra szükség. Tehát szerintem már gyerekkorban kellene elkezdeni a nevelést, ugye, hát otthon a szülőknél, és sajnos nincs ez meg. És azért most az, hogy az ember itt szép ruhában kijön, és elkezdjen egy-két cigaretta csikket összeszedegetni.
0: Nem kell ahhoz szép ruha.
1: Hát most hivatalba kimész mondjuk azért, hogy nem melegítőben mész dolgozni.
0: Tehát de most én nem a hivatalra gondolok,
1: érted,
0: hanem egyébként hétvégén.
1: Igen, minket ez érintett, igen.
0: Ilyen nagyon-nagyon szemetes, ami szúrja a szemet, hogy akkor oda akármilyen rendszeresség.
1: Mondjuk én szoktam szólni, aki így véletlen lejti a zsebkendőjét, meg a cigaretta csikkét, hogy ezt illene felszedni. Nem szoktak szépen rám nézni.
0: Vagy például lehetne közösségi padokat helyrehozni.
1: Hát igen, igen.
0: Adott esetben. Vagy telepíteni is, nem tudom, hogy ahhoz
1: nekem
0: van, gondolom kell a
1: város. Nem annyira ez építés, inkább ilyen személyes kapcsolatok, hogy Amerikában volt egy idősek otthona, ugye az idős embereknek, férfiaknak, nőknek már nem volt mondjuk hozzátartozója, vagy nagyon messze laktak, és ritkán tudták látogatni őket, hogy egyetemistákat például megkértek arra, akik úgy szintén távol voltak mondjuk a szüleiktől, hogy leülni, beszélgetni ezekkel az emberekkel, és olyan mély kapcsolatok alakultak egyébként ki, hogy az idős emberek a rengeteg tudással, a tapasztalattal ugye nagyon sokat tudtak segíteni a fiatalokon, a fiataloknak a lendülete, ugye az új tudás, akár egy számítógép kezelés, egy telefonkezelésben megsegítették az időseket. Hogy nálunk is vannak itt a közelben azért elég sokan idős emberek, például fel lehetne őket keresni, és egy picit ilyen kapcsolatot építeni a fiatalok és az idősek közötti híddal, hogy ezt kicsit így megoldani, mert sajnos a rendszer az már nem elég arra. Meg szerintem a pénz sem, meg az emberek sem, a szakemberek, hogy ezt megoldják.
0: Ez is lehetne egy, vagy például állítólag több magyar településen működik közösségi gyümölcsös vagy fűszerkert.
1: Jaj, igen, igen, igen. Egyébként ez itt Szexádon van az a fiatalok háza, vagy az a nem tudom milyen háznak hívják, ott ki kell menni a temető fele, az alsóvárosi temetőnél, vagy fészekház, vagy nem tudom, és ott képzeld el, hogy van egy ilyen kis kert.
0: Na,
1: sose láttam még senkit dolgozni, de nagyon szép a kert maga. Na. Mindig anyukámmal meg szoktuk csodálni, mikor arra járunk. Ez is egy nagyon jó kezdeményezés. Mert picit összetartja azt a lakóközösséget, lehet közös programokat. Nekem tudod, mindig mi volt a vágyam? Lehet, hogy ezt csak álmodtam egyébként, de szerettem volna megvalósítani, amerikai filmeket idézvén, hogy például az Aranyos utcában, ahol én lakom, hogy ott a lakóközösséget összehívnak el egy ilyen utcabára.
0: Aha.
1: Nekem ez annyira vagy a fejemben volt éveken keresztül, hogy mindenki valamit sütne, főzne, levinnénk ilyen kis műanyag székeket, akár kis kihagytató asztalokat, és akkor ott gondolom bizonyos engedélyeket megadva, meg megkérve, meg nem tudom, hogy akkor ott maga a lakóközösség egy picikét összefoghatna.
0: Én emlékszem, hogy gyerekként voltam még utcabálban.
1: Na, aha.
0: Bátaszéken ott az
1: egyébként
0: utcában
1: kisebb volt. Településen azt csinálnak is, még a mai napig én is szoktam erről hallani, igen, hogy szerintem ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy ott élünk egymás mellett, és azt sem tudjuk, hogy kikkel.
0: Hát mert be vagyunk zárkózva.
1: Hát igen, mert. Igen, igen.
0: Na hát nagyon sok mindent lehetne csinálni egyértelműen. Zenélünk, aztán pedig összefoglaljuk, hogy miről is volt szó eddig.
2: Ez az Antit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: perc múlva 9 óra lesz, június 17-én szerdán. Ez az Antrit reggel, gyorsan összegezzük ezt az óránkat. Ugye egy gerilla kerékpárút kapcsán tanakodtunk arról, hogy mit lehetne létrehozni közösségi összefogással itt a környéken.
1: Nekem most még annyi minden eszembe jutott egyébként, amiket elmondtunk, hogy másfél évvel ezelőtt a kedvenc kávézomban, most nem mondom ki a nevét, mert reklámnak minősül, ugye ők saját kezdeményezésként elkezdtek ilyen kávéházi beszélgetés, délutános beszélgető műsorokat létrehozni, amelynek az egyik úgymond mentora lehettem. Fantasztikus embereket hívtak meg, és tényleg fullon volt a kávézó, és mindenki nagyon üdvözölt, és nagyon tetszett, és a harmadik, negyedik beszélgetés után valahogy úgy, mintha elvesztette volna mindenki az érdeklődését. Aha. Tehát ez is szerintem egy nagy nehézség, hogy valami fantasztikusat létrehozol saját erőből, először így felkapnak, hogy úristen, de nagyon jó, és előbb-utóbb úgy valahogy úgy, nem tudom, hogy úgy érdektelenné válik az emberek számára, tehát mi sem vagyunk igazán kitartóak, én azt látom.
0: Hát nem? Valószínű, ez is benne van, persze.
1: Vagy akkor már közben jön ez az, akkor mégsem megyek, már mégsem érek rá, és ez rengeteg pénz, rengeteg idő, rengeteg munka a szervezőnek, és egyszerűen értetlenül látunk, hogy mi se értettük, hogy most akkor itt mi az újság, vagy a helyzet, vagy miért nem jönnek az emberek, miért nem jelentkeznek, pedig először meg mindenki azt mondta, hogy úristen, végre egy hiánypótló, délutános beszélgetős est, végre jó időben van, jó helyen van, könnyen megközelíthető, tehát minden adott volt, és valahogy mégsem működött.
0: Mi viszont működtünk most, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Így van, én is nagyon szépen köszönöm, holnap reggel találkozunk ismét, szép napot!
0: Addig is minden jót! A folytatásban pedig Odor János Gábor, a Wosinski Mór Múzeum igazgatója érkezik, akivel a Múzeumok Éjszakája programról tanakodunk. Majd erről beszélgetünk, hogy mivel is várnak bennünket, majd, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunkát tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint, fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, június 17-én 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig érkezik Hodor János Gábor, a Bosinski Mor Múzeum igazgatója, akivel áttárgyaljuk a múzeumok éjszakája programot, hogy mégis mivel várnak majd bennünket. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 9 óra múlt 11 perccel június 17-én szerdán, ez az Antrit reggel, és idén is lesz múzeumok éjszakája, úgyhogy itt ül már velem szemben Ódor János Gábor, a Bosinski Mór Múzeum igazgatója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek, és a rádió hallgatóit is.
0: No hát, tavaly is átbeszéltük a programot, úgyhogy tegyünk így idén is. Mivel vártok bennünket?
1: Valóban, idén június 20-ára esik, tehát szombati napon a múzeumok éjszakája, egy központi szervezésű rendezvény sorozat. Legalább 3 évtizede zajlik már hazánkban, és több száz múzeum vesz részt. Szolna megyében is több intézmény csatlakozott ehhez. Van egy központi honlap, ahol településre lebontva programtípusokra rá lehet keresni, a mi programjaink is természetesen felkerültek ebbe az országos kínálatba, de hát mi itt helyben igyekszünk azért népszerűsíteni a magunk dolgát. Még annyit így bevezetésképpen szeretnék mondani, hogy idén több más szervezet is, intézmény is kapcsolódik itt Szekszárdon is ehhez a programhoz. Többek között a Tudásközpontban a Levéltár előadásokat fog tartani, illetve maga a könyvtár is társasjátékos programokkal rendelkezik, illetve a Baka Múzeum is tudomásom szerint nyitva fog majd tartani ezen a délután. Tehát mindig Szent Iváné ehhez az év leghosszabb éjszakája, vagy nappalához kapcsolódó éjszakán, vagy legrövidebb éjszaka lett, talán így egyszerűbb mondani, ahhoz a legközelebbi szombaton kerül ez megrendezésre, és hát ez most szombaton. Mi mind a négy kiállítóhelyünkön próbálunk olyan programsorozatokat kínálni a kedves látogatóknak, ami részben visszatérő dolgok, mert hogy ami népszerű, azt most azt miért ne szervezzük meg újra, miért ne csináljuk meg, illetve vannak természetesen új programelemek is ebbe a kínálatban.
0: Na hát akkor lássunk neki, a múzeum főépületében milyen programok lesznek.
1: 5 órától indul egyáltalán ez az éjszaka, tehát, és akkor tart egészen éjfélig, és a főépületben is a megnyitót követően elindulnak azok a hagyományosnak mondható fejlámp, vagy lámpás kalantúrák a pincében, illetve padláson, ahol olyan helyekre lehet bejutni a látogatóknak, ahova amúgy azért hétköznap nem, ilyenek az igazgatóiroda, vagy a padláson az embertani anyagnak a megtekintése, tehát ez mindig népszerű szokott lenni. Hát eleve maga az épületünk egy neoreneszánsz múzeumpalota, egy kétszintes, hatalmas nagy épület, 902-ben nyitotta meg az első kiállítását, 900 és 901 között épült föl. Önmagában a tetőszerkezete is nagyon látványos és érdekes, de hát ott tároljuk a több ezer csontanyagot, embertani anyagot, ami az elmúlt hát mondjuk így 100 esztendőknek a különböző régészeti feltárásai során került az intézménybe, mert hogy maga az embertani anyag is egy vizsgálat tárgyává válik egy idő után, tehát külön antropológusok foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, és hát ilyen szempontból ott akkor lehet megnézni a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek. Általában a gyerekek, illetve a kis családok szeretik ezt a programot, úgyhogy fél órás, órás váltással indulnak ezek a vezetők, szakmúzeológusoknak a segítségével. Szintén visszatérő programelem a Történelem öltő című beöltözős program, ruha rekonstrukciókat próbálhatnak föl a vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek. Lesznek különböző foglalkozások is, korongfestés például 5 órától 7:30-ig, majd ezt követően egészen 23 óráig kavicsfestés. Ez a pincének az alsó részén lévő gyerekfoglalkoztató térben érdemes ezt kipróbálni. Társasjátékokat is fogunk folyamatosan a könyvtárba a helyi cserkész csapatnak a segítségével kínálni. Úgyhogy reméljük, hogy ezt is majd fognak, erre is fognak majd jönni az érdeklődők.
0: Na hát akkor innen folytatjuk majd, mert van még bőven program elem, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.

0: 9:19-kor, ez az Antrit reggel, június 17-én szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Ódor János Gáborral, a Vasiszki-Mor Múzeum igazgatójával. A múzeumok éjszakája a mai beszélgetésünk apropója, és már bele-bele csíptünk az imént a múzeum főépületében, hát főépületébe tervezett programelemekbe, de akkor folytassuk innen.
1: Nagyon szívesen. Tehát magában a főépületben előadásokat is fogunk tartani az érdeklődők számára. Ezer arcú história címmel Mácsainé dr. Iván Éva és Konkoly Lilla tárlatot fognak vezetni. A múzeum történeti kiállításunk az intézmény 130 éves történetét öleli föl, és egy ilyen érdekes szempontrendszert próbálnak így ilyen kiemelve egy-két érdekességet ebből a hosszú négy generáció felölelő történelemből. Hát nekünk is van már történelmünk így ebből adódóan. Van egy másik időszaki kiállításunk, ami a Pécsi Janos Pannonius Múzeumnak a vendégkiállítása Mindig nyíló virágok címet viseli, ami a zsolnai gyűjteményének egy olyan érdekes részét mutatja be a Pécsi Múzeumnak, a Zsolnai Vilmos két lányának a munkássága apropójának, közül az egyik festő volt, a másik meg néprajzi gyűjtő volt, vagy kutató volt, és ezek, hogy hogyan mentek át a zsolnai kerámiában, a mintavilága zsolnai kerámiákba, ezt próbálja ez a kiállítás így körbejárni, és ehhez kapcsolódóan egy táncházat is szervezünk a múzeum elé, az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesülettel karöltve, ilyen lépő karikázó címmel, szerintem ez is érdekes lesz, és szintén ehhez a múzeum történeti, a korábban említett múzeum történeti kiállításhoz kapcsolódik, hogy a két alapító személy, Vosinski Mór, akinek ugye nevét viseli az intézmény, másik gróf Apponyi Sándor volt, aki ugye támogatta nem csak Vosinski munkásságát, hanem magának, a múzeumnak is a létrejöttét, a gyűjteménynek a felajánlásával. Egy felolvasást tartunk Vosinski arcai címmel, korabeli leírásokból, vagy Vosinski egykori gondolatait fogja tolmácsolni Halasi Lőrinc. És hát itt is este 10 órakor egy koncertet, mint minden másik fontosabb helyszínünkön, egy koncertet is tervezünk, méghozzá helyi zenekarokat próbálunk ilyenkor megszólítani. A főépület udvarán Medinai Tambora zenekar fog koncertezni.
0: Hát az igazán jól hangzik.
1: Reméljük, hogy minél többen el is fognak jönni.
0: Biztos vagyok benne. Ugorjunk még ki egy picit a Babits Mihály Emlékházba.
1: Így van. Igazából ugye egymás mellett található Babits Mihály Emlékház és a Mészői Miklós Emlékház, ami irodalomháza néven is ismert. Mindenhol, mind a két helyszínen Lovas Csilla irodalom történészünk fog tárlatot vezetni. Az egyik helyen Babits Mihály és Szekszád, másik helyszínen pedig Mészői Miklós és Szekszád címmel, tehát a helyi, a lokális kapcsolódásokat próbálja a kolléganő kutatni és bemutatni. És ezen kívül mészői meséket is hallhatnak, mesefelolvasásokat közvetítünk az irodalomházba, és ott is lesz egy koncertünk a Babits házba, 19 órás kezdettel, kis esti kerti jazz, Ocsovai Damján és Gál Gábor duója fog fellépni, tehát az említett zenekari vonal az akkor újra megmutatkozik.
0: Az is biztos hangulatos lesz majd. Hát a Vármegyeháza van még vissza, de arra csak a dal után térünk rá, úgyhogy maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva fél 10 lesz, június 17-én ez szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Ódor János Gáborral, a Vosinszky Mór Múzeum igazgatójával.
1: Jó reggelt!
0: A múzeumok éjszakája, jó reggelt! Még egyszer, a múzeumok éjszakája a mai témánk, úgyhogy beszéljünk erről tovább, mert hogy áttárgyaltuk már a múzeum főépületét, a Babits Mihály emlékházat és az irodalom házát is, úgyhogy a Vármegyeháza van még vissza, ott mivel készültek?
1: Hát a Vármegyeháza ugye a Szekszárdnak az ikonikus épülete, klasszicista remek műve Pollak Mihálynak, és már 1970-es évek óta a múzeumnak egyik kiállító helyeként működik, és hát természetesen, mivel nagy kiállítások vannak az épületben, ezért igyekszünk a kiállításokhoz, az állandó, illetve az időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan itt is részben megszokott programelemeket, részben új dolgokat is belecsempészni. Amik milyen megszokottaknak számít talán, az, hogy itt előadásokat fogunk majd tartani, rendhagyó előadásokat a témájukat tekintve. Mácsainé dr. Iván Néva történész, illetve Konkoly Lilla történész. Egyikőjük lélekkel teli történetek Szekszárd sport életéből. Iván Néva sport, Tolna megye sport történetével foglalkozik. Ő szervezte közelmúltban a Gemenc kerékpárverseny megidéző kiállításunkat is. Aha. A másik előadás, az pedig Mozaikok Tolna vármegye múltjából, települések és hétköznapok a régi képeslapokon. Intézményünkben több ezer régi képeslap van, tehát 1945 előtti, ami a településeknek olyan részleteit őrizte meg, amik már nem is feltétlenül maradtak meg, és ugye ezek ilyen fotódokumentumokként is értelmezhetők, tehát emiatt is érdekes lehet ez az előadás. Kézműves foglalkozást tartunk szinte folyamatosan a Vármegyeházának az udvarán, a varródobozzal, ami ott helyben működik, Binder Borbán a múzeumpedagógusnak a vezetésével. A Deutsche Bühne Ungarn sikerült megnyernünk, hogy az egyik előadását az Irány Panama címmel megtartsa, tehát hogy ott egy kihelyezett előadást fognak tartani a német színházasok félhetes kezdéssel. Ez egy kis gyerekeknek szóló előadás, egy ilyen 35-40 perc, 35-40 perc, valami ilyesmi, de reméljük, hogy ezt minél több kisgyerek, illetve annak a szülei, nagyszülei eljönnek és élvezni fogják. Itt is fogunk egy koncertet tartani, szintén az udvaron, és megint csak egy helyi zenekar, a Septi Band zenekar tart majd koncertet. Visszahívtuk a múzeumunknak egyik korábbi múzeumpedagógusát, Kovács Józsefet, akinek a hobbija a bűvészet volt, hoppa, és továbbra is így van, tehát ő fog egy előadást tartani este 9 órás kezdettel. Ez megint egyáltalán nem megszokott dolog, de mégiscsak színesíti itt a kínálatot. És este 10:30-kor még Lovas Csilla fog tárlatot vezetni a Régi Vármegyeháza Világa című emeleten helyet foglaló kiállításba. A programjaink azok belépőjeggyel látogathatóak, azonban ez a karszalag mind a 4 kiállító hely látogatására alkalmasak.
0: Na hát június 20-án akkor sok mindent lehet majd csinálni és nézegetni 17 órától. Köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert!
1: Én köszönöm szépen, és mindenkit várunk nagy szeretettel.
0: Na hát akkor remélem, hogy feljegyezte a naptárába, meg kiválasztotta azokat a programelemeket, amiket igazán megnézne majd. Jó szórakozást már most is, mert most kívánom majd akkora. Szóval, hogy a lényeg az, hogy időjárásra foglalkozunk, majd a továbbiakban maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Pali! Hozd már a földnedves betont!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Kuriotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked! Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.

0: Ez az Antrics reggel 3-4-10 is elmúlt már június 17-én szerdán, és ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást időjárásunkra, mert hogy azt írják nekünk valami oknál fogva, hogy sárga figyelmeztetés van zivatar miatt itt Szekszárdon vagy a térségben, hogy pontosan ez mikor következik majd be, azt nem tudjuk, mert azt nem jelzik már. Viszont nem úgy azt, hogy erősen felhős marad az ég, volt olyan délig, déltől majd közepesen felhős lesz, aztán pedig hát eltűnnek ezek a felhők, és a napocskái lesz majd a főszerep. 30 fok melegünk is lehet majd akár délután, úgyhogy divattippünk egyértelműen nyári öltözék, hát egy ilyen zsebesernyő esetleg, hogyha nagyon félne, és napszemüveg. Az viszont kötelező lesz majd a délután folyamán, így készüljön. Tehát a pollenjelentés is frissült, a pázsitfélék időszaka van, de emellett a csalánfélék, a szelídgesztenye és a gombák is problémát okozhatnak, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, hogyha allergiás. Az orvos meteorológia azt mondja nekünk, hogy nem érkezik front, de a melegedés hatása lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban a bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidőnk is. Nagyjából ennyi az UV-sugár. Majd délután erős, vagy nagyon erős is lehet, akár azért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk a megfelelő védelméről, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami vizet jelent elsősorban. Úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon ma, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezzük a reggelünket. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Körülbelül 3 perc múlva lesz majd 10 óra június 17-én szerdán. Ez az Antrit reggel, úgyhogy elérkezett az idő, amikor átnézzük, hogy mivel is foglalkoztunk az elmúlt nagyjából 4 órában. Például a napi ötös tagjait kifaggattuk arról, hogy mi a kedvenc filléres vagy forintos kajájuk. Kaptunk tippet, de hát leginkább a burgonya az, ami nyert, az bárhogyan is jó. Aztán arról beszélgettünk, hogy létrehoztak egy gerilla kerékpárt Budaörsön, és hát felmerült a kérdés, hogy Szekszáron vagy a környéken mit lehetne és mit kellene ilyen összefogásból gerilla üzemmódban létrehozni, vagy megjavítani, vagy egyáltalán kreálni valamit. Aztán végül pedig Ódor János Gábor, a Bosinski-Mór Múzeum igazgatója volt a vendégünk, mivel átárgyaltuk a múzeumok éjszakája program kínálatát, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei Géczi Adriennel, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót és kitartást. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvény téren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzod még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
8: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, úgy együtt rádiózunk. Én itt leszek, és igyekszek mosolyt csempészni a napjukba délután egyig. Tartsanak velem, már is kezdünk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. És ma június 17-e szerda van. Sok boldogságot kívánunk Laura és Alida nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti. Fokozódik a meleg, a mai napon időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk néhol erős lehet. Délután majd 28 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen záporra nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: Rádió Andrét!

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Június közepére Szekszárdon és környékén is egyre melegebbek a nappalok, a kiskertekben pedig szépen fejlődnek a paradicsomtövek. Ilyenkor különösen fontos, hogy megfelelően öntözzük a növényeket, hiszen a locsolás időpontja jelentősen befolyásolja a termés mennyiségét és a paradicsom egészségét. A szakemberek szerint a paradicsom számára a reggeli öntözés a legideálisabb. A hajnali kora reggeli órákban a talaj még hűvösebb, ezért kevesebb víz párolog el, a növény pedig hatékonyabban tudja felvenni a nedvességet. Ez segít abban is, hogy a paradicsom könnyebben átviseli a nap legforróbb időszakát. A víz ilyen gyorsan megmutatkozhat a növényen, a levelek pöndörödhetnek, a virágok lehullhatnak, később pedig a termések repedhetnek, vagy akár rothadásnak is indulhatnak. A rendszeres és megfelelő időben végzett öntözés azért a bőséges nyári termés egyik legfontosabb feltétele. Akik csak munka után az este órákban tudnak locsolni, azoknak sem kell lemondaniuk a paradicsom nevelésről, de érdemes néhány szabályt betartani. Kerüljük a levelek permetezését, és inkább a növény tövénél öntözzünk. A nedves levelek ugyanis kedveznek a gombás betegségek kialakulásának. A kertészek azt javasolják, hogy ritkábban, de alaposabban áztassuk át a talajt. A napközbeni legnagyobb melegben történő locsolást viszont érdemes elkerülni, mert a víz gyorsan elpárolog, ráadásul a hirtelen hőmérsékletváltozás megterhelheti a növényt. Ha tehát szép és egészséges paradicsomtermést szeretnének a szekszárdi kertekben, továbbra is a reggeli öntözés számít a legjobb megoldásnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Elérkezett! A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban a megújult CBA üzletben június 18-án csütörtökön 5.30-tól.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 söröző és étterem mai kínálata, itt lebencslevessel várnak benne vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü mézes mustáros csirkemell, bulgurral, a B-menü pedig töltött paprika főtt burgonyával. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgégetésztával. Az A-menü leves plusz sült csirkecomb, jóasszony modra jászmirizsel, a B-menü pedig leves plusz túróstészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető gombaleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető sertéspörkölt tarhonyával, a C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándék zserbót adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 2000-es évek egyik legemlékezetesebb zenei párosát kellene említeni, sokaknak biztosan Nelly Furtado és Tim Ballard jutna eszébe. Több közös slágerük is bejárta a világot, különleges hangzásukkal pedig máig könnyen felismerhetők. Jön most tőlük egy igazi lendületes dal.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő állomásához, mindjárt 11 órát mutatnak az órák. Köszönöm, hogy ezen a szerdán is velem tartanak. Remélem, hogy sikerült egy kis jókedvet és kellemes zenét csempészni a délelőttjükbe. Hamarosan érkeznek a hírek, utána pedig természetesen folytatjuk a műsort. Sok-sok jó zenével maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
8: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
0: Várja Önt a Kureotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül 2 fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erreiben is megjelenhetnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép napot kívánok önöknek, már a hét közepe is megérkezett, remélem jól telik a szerda, ha egy kis feltöltődésre van szükségük, akkor jó helyen járnak, a következő percekben is sok jó zene szól.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy június végi programmal érkezem. Két napon át a hagyományok, a közösségi élmények és a finom ételek kerülnek a középpontba Alsónyéken, ahol június 26-án és 27-én első alkalommal rendezik meg a Bográcsos Fesztivált. A szervezők szándéka egy olyan rendezvény létrehozása volt, amely méltó módon mutatja be a Sárköz gazdag kulturális örökségét, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A fesztivál egyik fő attrakciója a főzőverseny lesz, amelyre a térségből és a vármegye több településéről is várják a csapatokat. Különlegesség, hogy a nevezők munkáját az Alsónyéki Vadásztársaság és a Keskenyföld tulajdonosi vadásztársaság is támogatja. Minden csapat 5 kg vaddisznóhúst kap a főzéshez. A gasztronómia mellett természetesen a hagyományőrzés is fontos szerepet kap. Szombaton népviseletes istentisztelettel indul a program, majd felvonulás, néptánc bemutatók és a látványos 100 szoknyás karikázó várja az érdeklődőket. Fellépnek a Sárköz hagyományőrző csoportjai, valamint az erdélyi Kézdi Szentlélekről érkező Pergő néptánc együttes is. A könnyű zene kedvelői sem maradnak program nélkül, pénteken Hevesi Tamás, valamint a Rock Legendák estjének sztárjai lépnek színpadra. Köztük Kalapács József, Viki Dárd Gyula és Varga Miklós. Szombaton Nóter Mér és Gáspár Laci koncertje gondoskodik a jó hangulatról, az estét pedig utcabál és látványos tűzi játék zárja. Alsónyék tehát két napra a Sárköz egyik legpesgőbb találkozó helyévé válik.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán különleges élményre hívom fel a figyelmet. Június 20-án ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez ezúttal a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság is csatlakozik. Este 6 órától egészen évfélig nyitva állnak a tűzoltóság kapui, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek a tűzoltók izgalmas és felelősségteljes mindennapjaiban. A látogatók megismerhetik a Bátaszéki Tűzoltóság történetét bemutató kiállítást. Közelről is szemügyre vehetik a tűzoltóautókat és a speciális bevetési eszközöket, sőt olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, mint a füstsátor, a VR szemüveges élmény, a tálca tűzoltásának bemutatója, vagy akár egy próbariasztás is. A program ingyenesen látogatható, még egyszer tehát mindez június 20-án, szombaton este 6 és éjfél között a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menőjállatuk a Rádió Antriton. A 100 söröző és étterem mai kínálata, itt lebencslevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü mézes mustáros csirkemell, bulgurral, a B menü pedig töltött paprika főtt burgonyával. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgégetésztával. Az A menü leves plusz sült csirkecomb, jóasszony modra jázmirizsel, a B menü pedig leves plusz túrós tészta, cukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető gombaleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető sertéspörkölt tarhonyával, a C-menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándék zserbót adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis könnyed, nyárias hangulat következik itt a Rádió Antriton. A DNC a pörgős vidám dalaival vált ismerté, a Body Moves című slágert pedig szinte lehetetlen úgy végighallgatni, hogy közben nem mozduljon meg az ember lába.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan telet harangoznak, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb hírei, ezt követően pedig folytatjuk a műsort, és igyekszünk továbbra is jó hangulatot vinni a napjukba. Tartsanak velem a hírek után is. Szeretettel várom Önöket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Egyeztetés a rendőrség és a kutatómentők között, elismerés a Mezőföldész Kft. Művezetőjének, 30 fok is lehet szerdán. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Június 12-én délután tett bejelentést egy férfi a rendőrségre, mert szemtanúja volt egy bűncselekménynek. Elmondása szerint a Bátaszéki főutcán egy fiatal ellopta egy idős néni táskáját, majd sietősen távozott. A rollátorral közlekedő asszony megpróbálta tettes után eredni, de elesett és megsérült. Ezután a szemtanú autóval indult a tolvaj után, ám egy idő után szem előtt évesztette. A rendőrök meghallgatták az idős nőt a helyszínen, aki elmondta az iratai, és 40 ezer forint volt a szatyrában, amit az idegen elvett tőle. Ezután ellenőrizték egy közeli üzlet kamera felvételeit, amelyek alapján azonosították a fiút. Megjelentek a lakcímén, ahol édesanyja átadta a táskát és a tárcát, amelyben az iratok hiánytalanul megvoltak, de a pénz hiányzott. A fiú időközben ismeretlen helyre távozott. Másnap délelőtt a járőrök Bátaszék központjában igazoltatták, előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A fiatal ember ellen több eljárás is indult a közelmúltban, valamint további bűncselekmények elkövetésénél is gyanúba keveredett. Nem volt válogatós, lopott, őrizetlenül hagyott táskából pénzt, udvarból rotációs kapát, egy másik udvarból táskát, benne több 100 000 forinttal. Betört egy lakásba, onnan szintén pénzt vitt el, egy cukrászdából pénzkazettát, egy benzinkúton parkoló autóból tárcát emelt el. A rendőrök őrizetbe vették a kifosztás büntetével és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított fiatalt, majd kezdeményezték letartóztatását. A bíróság az ügyészség javaslatára bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügy további részleteinek vizsgálata a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi kutatómentő egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát. A két szervezet már 9 30 éve működik együtt. Az együttműködés célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Habricsek Nikoletta, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői egyeztetést tartottak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén főkapitányasszony megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében. A hamarosan kezdődő nyári szünet a szabadtéri programok időszaka, amivel együtt jár a balesetek számának növekedése is a fiatalok körében. Különösen az elektromos rollerekhez kapcsolódó sérülések jelentenek egyre nagyobb kockázatot. A részletekről Farkas Kingát, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallja.
9: A hamarosan kezdődő nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás és a szabadtéri programok időszaka, ugyanakkor a hosszabb szabadidővel együtt a balesetek száma is emelkedik a fiatalok körében. Különösen a közlekedési balesetek a vízi, valamint az elektromos rollerekhez kapcsolódó sérülések jelentenek egyre nagyobb kockázatot. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az elektromos rollerek népszerűsége a fiatalok körében. A gyors és könnyen elérhető közlekedési eszköz azonban komoly veszélyeket is rejt, különösen akkor, ha a használók nem viselnek védőfelszerelést, vagy nincsenek tisztában a közlekedési szabályokkal. Az idei évben megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek Tolna vármegyében, amelyek gyakran felsérüléssel, végtagtörésekkel jártak. A kockázatot tovább növeli, hogy sokszor ketten utaznak az eszközön, nagy sebességgel közlekednek, illetve fülhallgató használata vagy mobiltelefonozás közben vesznek részt a forgalomban. A balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a bukósisak és egyéb védőfelszerelések használata. A közlekedési szabályok betartása, útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása, illetve az alkohol és drogfogyasztás teljes mellőzése. A szülők felelőssége különösen fontos a nyári időszakban, a szabályok ismertetése, a megfelelő védőfelszerelések biztosítása a fiataloknak és a tudatos közlekedési magatartás példamutatása jelentősen hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
8: Rangos szakmai elismerést kapott a Mezőföldvíz Kft. Paksi művezetője. A június elejé országos víziközmű konferencián a Magyar Víziközmű Szövetség Kolácsi Zsoltot, a Mezőföldvíz Kft. Paksi művezetőjét elismerő oklevél kitüntetésbe részesítette. A Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége a víziközművek napja alkalmából elismerő oklevél kitüntetésben részesítette a tagszervezeti vezetők által javasolt azon kollégákat, akik szakmai pályafutásukkal, életművükkel, munkásságukkal példaképül szolgálnak a szakma számára. Az idén 33 kiváló szakember vehette át az elismerő oklevelet és a vele járó plakettet, amelyeket Kurdi Viktor a Mavíz elnöke és Nagy Edit a Mavíz főtitkára adtak át. Épül a helyi bringás közösség Szekszárdon, tudtuk meg a Szekszárdi Kerékpáros Facebook oldaláról. Minden szerdán versenyzők és hobbi kerékpárosok együtt indulnak egy nagyobb csoportban, biztonságosan szervezett formában országúton bringázni. Az első időpont június 17-e szerda, a gyülekező Szekszárdon a Béla Király télen lesz 16 óra 45 perckor, az indulás pedig 17 órakor. A csapat várható átlagsebessége 28 km/h, mindenkit bevárnak, de lesznek gyorsabb szakaszok is. A cél a közösség együttartása, a biztonságos bolyozás gyakorlása és egy stabil szerdai bringás bázis kialakítása. A részvételhez bukós is a használata kötelező, rossz idő esetén az esemény elmarad. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Idén második alkalommal csatlakozott a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz. Arról, hogy hogyan sikerült a rendezvény, Kis Albert sajtóreferenst kérdeztük.
10: Hatalmas köszönet jár a szekszárdiaknak. Fantasztikus volt a hangulat, a rengeteg mozgás és közös élmény jellemezte az idei Mozgás Éjszakáját. Idén már második alkalommal csatlakoztunk ehhez az országos kezdeményezéshez, az Aktív Magyarország program támogatásának köszönhetően, és idén is nagy mérföldkőhöz jutottunk, elképesztő volt a résztvevő létszám, 850-900 résztvevő volt jelen, mozgott velünk együtt ezen a pénzben. péntek estén. Több mint 600 ajándékcsomagot osztottunk ki a helyszínen, amely szintén mutatja, hogy milyen magas volt a résztvevői létszám. Szeretnénk ezúton megköszönni a sportegyesületeknek, szakosztályoknak, minden segítőnek, önkéntesnek, támogatónak a közreműködését, de természetesen legnagyobb köszönet azoknak, akik jelen voltak, azoknak a sportot szerető szekszárdiaknak, akik eljöttek és kipróbálták ezt a színes programot, a sok sportágat. Köszönjük szépen nekik, és hát reméljük, hogy lesz folytatás, és reméljük, hogy a jövő évben ugyanígy meg tudjuk rendezni a rendezvényt, és akkor ugyanilyen lendülettel várunk mindenkit jövőre.
8: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl le a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot is mérhetünk. Szekszárdon szerda hajnalban 15, napközben 29 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Elmúlt dél, remélem, hogy finomabb ét kerül az asztalra, és jut néhány nyugodt perc a feltöltődésre is. Hogyha ebéd közben szól a rádió, annak külön örülök, hogy velem tartanak. Kellemes zenékkel kísérjük ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenével.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az előttünk álló napokban több érdekes programmal is várja az érdeklődőket a Szekszárdi és Gyula könyvtár. A holnapi napon, vagyis június 18-án délután 5:30-tól ismét jelentkezik a Hangvilla sorozat. Ezúttal Homonnai Varga András gitáros, zeneszerző és képzőművész lesz a vendég, akivel egy kötetlen beszélgetés során ismerkedhet meg a közönség. Az est azonban nem ér véget a szavaknál, a találkozót követően koncert is várja a látogatókat. A programon közreműködik a Szekszárdi Gitár Kvartett, a jó hangulathoz pedig Komjáti Tamás Bora is hozzájárulnak egy borkóstoló keretében. A hétvégén pedig a múzeumok éjszakájához kapcsolódva készül különleges programmal a könyvtár. Június 20-án szombaton rendkívüli nyitvatartással délután 5 órától este 10 óráig várják az érdeklődőket. Ekkor mutatkozik be a Szívvel Vízzel című új interaktív társasjáték, amely játékos formában hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre és a víz fontosságára. A vetélkedő során a résztvevők lakóhelyük természeti értékeiről, a vízről és a környezetükről szerezhetnek új ismereteket, miközben csapatban mérhetik összetudásukat. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretik a kerékpározást és szívesen csatlakoznának egy jó hangulatú közösséghez, akkor van egy programajánlatunk mára. A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület ezen a délutánon is közös országúti bringázásra várja a kerékpárosokat. A találkozó helyszíne a Béla Király tér, a gyülekező délután 16 óra 45 perckor kezdődik, az indulás pedig 17 órakor lesz. A szervezők mindenkit szívesen látnak, legyen szó tapasztalt versenyzőről vagy hobbi kerékpárosról. A hangsúly ezúttal sem a versengésen, hanem a közösségi élményen, a biztonságos együtt kerékpározáson és a helyi bringás közösség építésén van. Lesznek ugyan lendületesebb szakaszok azoknak, akik szeretnének egy kicsit gyorsabban haladni, de a cél az, hogy a csapat együtt maradjon és mindenki jól érezze magát. A részvételhez bukós is sok használata kötelező, és a szervezők azt kérik, hogy mindenki hozzon magával egy alapvető javító készletet is, például pótbelsőt és pumpát. Fontos természetesen a KRESZ szabályainak betartása és az egymásra való odafigyelés is. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
9: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ellen Walker zenét néhány másodperc után szinte bárki felismeri. A norvég producer különleges elektronikus hangzásával és dallamos slágereivel milliókat hódított meg világszerte. Most pedig érkezik tőle egy újabb közönségkedvenc, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégámnak, Vörös Leventének. A következő órákat már vele töltetik el. Én jó rádiózást, további szép napot, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segített megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leóbába kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: És túl a 13 órán, 3 perccel már itt az Antriton szólhatnak tovább a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy svéd csapatot hozom, a Rackset és a Sleeping in my Car. Már szól is!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: tonight.
1: We are young, ez volt itt az Antriton, 13 óra 17, a pontos időnk június 17-én szerdán járunk, a folytatáson pedig egy olyan dallal érkeztem, ami azt hiszem, hogy sokakban nosztalgikus emlékeket vet fel. A The Rembrandts énekel a Jó barátok főcímdalával, ez az I'll Be There For You.

0: szeretnék én lenni a
1: csókirály. Így van, a csókirály a Hungária énekelt itt az Antriton, 13 óra derekán járunk, június 17-én szerdán, én pedig már az Alidákat és a Laurákat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik a nevük napját. Az Alida német eredetű női név, az Adelheid német rövidülése, jelentése pedig nemes és alak személy. A Laura latin eredetű női név, a Laurentinus, vagyis a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, azonban lehet a latin Laurus szó származéka is, melynek a jelentése babérfa, babérkoszorú. Aztán vannak születésnaposaink, első Eduard angol király, ugye Edward király angol királya, Wales-t az angol korona fennhatóság alá vonta, ez megjelenik a Walesi bárdokban is, ugyebár, de ma ünnepel még Dolmány Attila, a magyar színész, szinkronszínész, akit lehet, hogy hangról jobban ismer, meg is mutatom.
2: A láthatatlanban nem tudom. Vigye be a Szent Ágostomba a sürgősségre. Ma péntek van. Múni doktor ügyel. Felhívom őt, hogy mennek, akkor nem kell várniuk.
1: Így van, őnek is sok boldogságot kívánunk, hogy Venus Williams amerikai teniszezőnőnek és Nagy Ádám magyar válogatott labdarúgónak is. Gyorsan-gyorsan ránézünk még az eseményekre. 1885-ben a Szabadságszobor Franciaországból megérkezett New York kikötőjébe, azóta is óriási látványosság a világvárosban. Aztán 1940-ben a Szovjetunió elfoglalt 3 balti államot is, ugye Észtországot, Lettországot, valamint Litvániát. 1967-be ugorva Kína megkezdte a hidrogén bomba robbantásának első kísérleteit. 1972-ben kirobbant a Watergate botrány, ugye Washingtonban, a Fehérházban, és 2004-ben pedig megjelent az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Hát most már azért technikailag nem ott vagyunk, hogy Bluetooth-on keresztül küldenek vírusokat, ugye? Sajnos vagy nem sajnos, inkább sajnos, de a lényeg, hogy figyelni kell nagyon. Ahogy a folytatásban is érdemes, mert jönnek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Taylor Swift énekel pillanatokon belül. Ez lesz tőle az Anti-Hero, várom vissza.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
6: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, Dobpepe! Hétfőked!
8: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon, folklórforgatag, utcabál, főző verseny, termelői piac, és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
3: Ennyi volt a reklám.
1: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási tábora van. Ők a Swiftik és mindenhová elkísérik kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet. Ő Taylor Swift és az Anti-Hero, itt az Antriton.
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Beds Are Burning, egészen 1987-ből itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Az első óránk végére is értünk, 3 perc múlva már 14 óránál járunk, úgyhogy érkeznek a hírek, aztán természetesen hozom majd a legfontosabbakat az utakról, és vissza a ma kedvencét, meg a tegnap slágereit. A Swedish House Mafia indít, ez lesz a Wait So Long a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
9: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban a megújult CBA üzletben június 18-án csütörtökön 5:30-tól.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: És meg is hoztam a legfontosabb közlekedési infókat. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken, mi vár ránk. A 6-os főúton például kaszálás egészen pontosan az északi körforgalomtól Duna-Szentgyörgy vonaláig, illetve portáltábla szerelés és javítás is zajlik a szedresi elágazóban. Ezen kívül még az M6-oson munkálkodnak, híd és áteresz javítás, karbantartás van a Budapest felé tartó oldalon, az M6-os M9-es csomópontja, valamint a tolnai fellehajtók között. A Kesejűs felé vezető úton útmenti növényzetet gondoznak, illetve Siógárd bevezetőjén is kaszálnak, ahogy teszik ezt a 65-ösön is, egészen a siófoki elágazótól a murgai bekötőig. Ezen kívül más nagyon nincsen északon, délen viszont van. Az Alsónánai a Várdomb összekötő úton útkarbantartási munkákat végeznek, félpályás a lezárás emiatt, illetve az 56-oson is munkálkodnak Bátaszéken, ez a főúton a Nagykanyarban van, ami útszűkülettel párosul. Az M6-os autópályán továbbá Bátaszéktől egészen a dél felé tartó szakaszon, a Budapest felé tartó oldalon, tehát Bátaszéktől a déli irányba lévő pályán, a Budapest felé tartó oldalon, csak hogy pontosak legyünk, a leállósáv és egy forgalmi sáv le van zárva, a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között érdemes figyelni, és ha a baja fele halad, akkor az 55-ös főúton kaszálás zajlik még, a Tűr István hídon is, emiatt a félpályás lezárás. A városra közelítve azt látom, hogy az újvárosi templom előtt kezd kicsit besűrűsödni az autótömeg, a Bezerédi utca, ami még zsúfolt, illetve a Csatári körforgalom környéke, és az elkerülő nézve a volántelepi lámpáknál vannak többen, mert hogy azok fogják a forgalmat, a vasúti kereszteződésben pedig hát ott áll a sor, ahogy szinte mindig szokott. Rendőröktől is kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon az elkerülőn vannak kint az Obi körforgalomnál, valamint Bonyhádon a Kossuth Lajos utcában is fellelhetők a rendőrei, akik drága fotókat készítenek. Ha a tolnára megy, akkor mindenképpen érdemes figyelni, mert ott a vasúti kereszteződés, illetve a vasúti sorompó után áll a rendőrautó, és ott is drága fotókat lőnek. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, majd dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És hogy túl vagyunk az útinfókon, jöhetnek a legnagyobbak a folytatásban is. Én Vörös Levente vagyok, az Antriton pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. A Swedish House Mafia indít, ezt tőlük a Wait So Long!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Jonas Blue dallamai és a Mamadou Zsolt itt az Antritón a 14 óra 21. percében. Egy fontos felhívással érkeztem ezek közé, méghozzá egy eltűnt kiskutyussal, akit nagyon szeretnének megtalálni a gazdái. Medina Szőlőhegy és Harc között szökött el, fekete maszkos francia buldogról van egyébként szó. Nagyon pici, még 4 hónapos, úgyhogy nincs is neve, de azért van benne csip. Az eltűnéséről tudnak a kutyamenhelyen és az állatkórházakban is, úgyhogy könnyű beazonosítani. Ha esetleg tehát egy egyedül csavargó kutyussal találkozik, akkor mindenképpen gondoljon rá. A képét a Rádió Antrit Facebook oldalon is megtalálja. Én pedig addig játszom a legnagyobbakat, Natasha Bedingfield dalát például, amit az elmúlt 2 évben újra felkaptak az Imádlak utáni című filmnek köszönhetően. Ez tőlem az Unwritten a 101-en.

0: Ajjajajajajajajaj, lehet ezt mondani bizony, ez az Antrit délután, június 17-én szerdán, már 14:30 után járunk, és bizony lehet mondani, amit Nio is itt éppen énekelt az előbb, ajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj északi részéből kifolyólag. Eső is várható egészen pontosan, és nagyon-nagyon beborult az égbolt, úgyhogy ha esetleg megy valahova, akkor egy esernyőt mindenképpen dobjon a tatyóba, mert sárga riasztás van kiadva a zivatarra, nehogy elázzon. Egyébként nyári ruha esernyővel ezt ajánlja az időkép is, és ha ránézek a továbbiakra, akkor majd azért azt látom, hogy el fog állni az eső, és jön majd a napsütés 18 óra környékén, és 28-29 fokot is írnak a hőmérők, úgyhogy az azért inkább a jó-jó-jó, mint az ájjájáj kategória. A holnapi nap folyamán, illetve majd a hét további részében is akár már jöhet kánikula, 31, 34, 35 és 36 fokra is lehet majd számítani vasárnap, úgyhogy igencsak fokozódik a hőmérséklet. Egyébként pedig a pollen jelentésre nézve azt látom, hogy a pázsitfű félék vannak közepesen jelen a levegőben, a csalánfélék, szelídgesztenye, valamint a gombák szintén közepesen. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához. Ez egyébként ami jó hír, hogy nem érkezett front, a melegedés viszont hatással van a szervezetünkre, úgyhogy a legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, mint ahogy azt megszoktuk, és megnövekedhet a reakció idő is. Ez ugye az utakon kifejezetten fontos, vagy hát ezzel tudatában lenni ennek, hogy megnövekedhet a reakcióidő. Sok napsütés volt eddig, ami jó hatással volt a hangulatunkra, reméljük, hogy lesz is még a délután folyamán, most viszont a felhők jönnek, ami egy kicsit lehangoltabbá tesz minket. UV-sugárzásra is érdemes volt odafigyelni, már talán annyira nem lesz, majd inkább a következő napokban, de erősíteni az immunrendszerünket az nagyon-nagyon fontos, sok friss gyümölcs fogyasztása, valamint a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is figyelni kell, ez pedig lehetőleg víz legyen, és én pedig hozom a megfelelő mennyiségű dalt, a ma kedvencét meg a tegnap slágerét, Joe Cocker is énekel mindjárt, ez lesz tőle a You Can Leave Your Head On.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
8: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Joe Cocker élet elején szegény munkás gyerek volt, lakatosként, gázszerelőként és benzinkutasként is dolgozott, mielőtt egy menedzser felfedezte. Ray Charles volt a példaképem, az ő Unchain My Heart feldolgozásával futott be. Ő énekel most, ez a You Can Leave Your Head On, itt az Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Polymers meg Demi Lovato közöse az Abszolút itt az Antritón utoljára 14 órában, 2 perc múlva már 15-nél járunk, azaz Joli hozza a régiós hetérség legfontosabb híreit, én pedig utána vissza a ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel. Medusa, Becky Hill és a Good Boys is szól majd, ez lesz a Lose Control.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szerviz időpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
8: A Nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el Ön életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Kábítószer ellenes világnap, Paksom, szombaton múzeumok éjszakája, csütörtökön is marad a 30 fok. Jó napot kívánok, Janner Gyuri vagyok, 2026. június 17-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A megengedett sebesség másfélszeresével száguldozó autóst mértek be a rendőrök. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai a napokban Szekszárd külterületén állítottak meg egy járművezetőt, aki a megengedett 90 km per óra helyett 150 km per órával száguldott. A súlyos gyorshajtást a 4 előéleti ponttal és 100.000 forint közigazgatási bírsággal szankcionálták. A 66 éves szekszárdi férfi a helyszínen elismerte a gyorshajtás tényét. A közúti balesetek vezető okai között még ma is a gyorshajtás szerepel. A járművezetők nem csak saját, de mások testépségét is veszélyeztetik. Éppen ezért a Tolnavár megyei rendőrök az év minden egyes napján megyeszerte végeznek sebességellenőrzéseket, amelyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása, a sebesség helyes megválasztásával a közúti tragédiák megelőzhető. Június 15-én a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban került megrendezésre a Kábítószer ellenes világnap, a Paksi Kábítószeregyű Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság és a Paks Kistérségi Szociális Központ jóvoltából olvasható a Tolna Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán. A délelőtti program keretében díjazták a korábban meghirdetett videópályázat első 3 helyezettjét. Ezután az Asztakeservit Környezetvédelmi Egyesület elnöke Ferenci Zsolt tartott előadást, amelyben bemutatta az egyesület szemléletformáló túráit, valamint sport és művészeti tevékenységeit. Továbbá szó volt még a zene és a sport környezettudatos gondolkodáshoz és életmódhoz vezető szerepéről. A rendezvényen bemutatkozott a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, emellett a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Paksi Rendőrkapitányság munkatársai drogprevenciós programmal várták a fiatalokat. A résztvevők játékos kézeken keresztül szélesíthették ismereteiket a káros szenvedélyek és a kábítószerfogyasztás veszélyeiről. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint a fiatalok körében erősítse az egészséges, tudatos életmód iránti elköteleződést. A kánikula és a nyári szünet közelettével egyre többen keresik fel a vízpartokat, sokan a természetes vizeket kedvelik. A Tolna vármegyei vizek állapotáról, minőségéről dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvost kérdeztük.
10: Itt a nyár, itt a strand szezon. A kánikula és az iskolai nyári szünidő közeletével egyre többen keresik fel hűsölés kikapcsolódás céljából a strandokat, fürdőhelyeket. Vannak, akik inkább a természetes fürdőhelyeket, vízpartokat részesítik előnyben. Tolna vármegyében a közforgalom számára elérhetően három természetes vízű strand üzemel, a Dombori 1-es strand, Dombori üdülőtelep keleti végén kijelölt kisebb strand, illetve a Dombori 2-es strand az üdülőtelepnek a központi részén levő nagyobb, köztudottan ismertebb strand, nagyobb vízfelülettel, pihenőterülettel, itt vendéglátóegységek is találhatók, és ezen kívül még Tolna vármegyében Szálkán, a Lajvérvölgyben kialakított víztározó működik természetes fürdőhely. A dombori strandok, szabad strandok, a szálkai strandra belépő díj ellenében lehet bemenni. Ezeken a strandokon a népegészségügyi hatóság, konkrétan a kormányhivatalnak a népegészségügyi főosztálya a fürdési idény megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, ez már nyilván idén megtörtént. Itt megbizonyosodtunk arról, hogy az üzemeltetők megfelelően felkészültek a szezon kezdésre, például a vízmértéket jelző bóják a vízben kihelyezettek, a strandnak a pihenő területe, játszóterek tiszták, rendezettek, megfelelő mennyiségű és állapotú személygyűjtő edényzet rendelkezésre áll, a mosdóknak, vécéknek, szociális blokkoknak a higiénés állapota megfelelő, ahol van ott az öltözőké is. Egyrészt a hatóság ezeket mindet leellenőrizte, másrészt magát a víz mintázását is megtörténik egyszer a fürdőzési idény megkezdése előtt, azt követően pedig a nyár folyamán, a nyári szezon folyamán folyamatosan minimum havonta egy alkalommal laboratóriumi vizsgálat történik a fürdővízből. Jelenleg a szezon előtti vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy mind a három strandnak a vízminősége megfelelő, úgyhogy ez az említett három strand, a két dombori, illetve a szálkai strand bátran javasolható a fürdőzésre.
9: Elindult a Hegyenvölgyön Szekszárdon kerékpáros projekt tervezése, értesültünk Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. Megkezdődött annak a nagyszabású fejlesztésnek a tervezése, amelynek célja, hogy kerékpárral még többek számára felfedezhetővé váljon Szekszárd és természeti környezete. A Top Plus program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával várhatóan szeptember végére elkészül a kivitelezési terv, amely alapján megindulhat a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. A fejlesztés első ütemében olyan kerékpáros útvonalhálózat alapjai jönnek létre, amely összeköti Szekszárd legszebb és legnépszerűbb turisztikai célpontjait. A Béla Király teret, a Bati kereszt kilátót, a Sötétvölgyi parkerdőt, a Mausz kápolnát és a Szálkai tavat. A hosszabb távú elképzelések szerint az egymással kombinálható túróútvonalhálózat teljes hossza akár a 90 kilométert is elérheti, olvasható a polgármester posztjában. A múzeumok éjszakáját 2026-ban június 20-án szombaton rendezik meg országszerte, amelyhez a Szekszárdi Vosinszky-Mohr Múzeum is csatlakozik számos programmal. A részletekről Lódor János múzeumigazgatót kérdeztük.
11: 2026. június 20-án országosan a múzeumok éjszakai rendezvény sorozat kezdődik, és tart egészen éjfélig. Nálunk is Szekszárdon, a Vosinszky-Mohr Múzeumban négy helyszínen fogadjuk a látogatókat a múzeum főépületébe, Szent István tér 26, az egymással szomszédos Babits Mihály Emlékház, illetve az Irodalomházban, valamint a Vármegye házán, a Béla Király téren. Rendkívül sok és változatos programmal készülünk, amelyben vannak visszatérő, az elmúlt években úgymond megszokott programelemek, ilyenek például a kalandozások, a pincébe padláson program, vagy a beöltözős program gyerekeknek, felnőtteknek, de kézműves foglalkozás is a főépületben, a Vármegyeházán is lesz, társasjáték cserkészekkel, ezen kívül előadásokat, rendhagyó előadásokat fogunk tartani az időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan, de az állandó kiállításokat sem felejtjük el. Ezt még kiegészíti a főépületbe, a Babicsházból, illetve a Vármegyeházán is egy-egy koncertprogram, ahol helyi zenekarokat igyekeztünk megszólítani. A 22 órás kezdettel a Medinai Tambura zenekar fog fellépni, a Babicsházba Kis Esti Kerti Jazz címen Ocsovai Damján és Gál Gábor duója lesz hallható, a Vármegyeházán pedig este 8 órától a Septi Band fog koncertet tartani. Programjaink karszalag látogathatóak, ezeket majd a portán lehet megváltani. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
9: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben. Szekszárdon és a Vételt körzetben hajnalban 17, napközben 30 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
12: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Nagyon szépen köszönjük Jolének a híreket. 15 óra után járunk, az Antrit szól a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, és én is Vörös Levente, itt vagyok a stúdióban. A következőkben pedig érkezik Medúza, Becky Hill és a Good Boys közösen. Ezt tőlük órán kinyitója, a Lose Control.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Elmegyek! A Krisztál énekelte ezt itt az Antriton. Én viszont nem megyek el, ahogy a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei sem. A folytatásban már be vannak készítve a legnagyobbak. Flo Rida felvétele például. Ez már tőle a Good Feeling. Itt a 101-en.

0: A The Black Eyed Peas és a Don't Lie, ez volt itt az Antréton 15 óra 34-kor, amikor is programokkal érkeztem, mert hogy vannak még olyan kiállítások, amiket meg lehet látogatni. Kezdem is talán a legégetőbbel, amit nem sokára le is szednek majd egészen pontosan pénteken, úgyhogy a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatnak a kiállítására még el lehet látogatni. Ez a Babis Mihály Kulturális Központ márvány termében található, és tehát akkor péntekig lehet megnézni. Aztán van még egyébként kiállítás, amire érdemes figyelni, ilyen a Messziről jött gyökeret vert, ez a 23. országos fazekas pályázat díjátadó jaként is szolgáló, illetve kiállítása a Művészetek Házában, erre is érdemes lehet benevezni, mert hogy ezt is hamarosan le fogják szedni, úgyhogy csak óvatosan. Lesznek még programok majd egész sokak az elkövetkezőkben, ugye tartanak majd múzeumok éjszakáját, de erről is bővebben szóltatjuk majd, előbb viszont érkezzenek a legnagyobbak, a pop királya Michael Jackson is énekel, ez lesz a Will You Be There. Erről viszont még egy magyar együttes a Bikini Csapahúrok közé, az Adj helyett el!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
8: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön, 5.30-tól.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most az Adj helyett, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Gyönyörű dallamok, Ed Sheeran és a Perfect elzárja a 15 órát itt az Antriton, 2 perc múlva már a 16-nál járunk, a szerencséseknek kik vége a melónak, úgyhogy kicsekkolhatnak, aztán ehhez hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és persze ma a hírekből is informálódunk, jönnek végül a ma kedvencei meg a tegnap slágerei a folytatásban is, hogy hazafele is meglegyen a bugi, a BTS és a Dynamite is szól majd. A dél-koreai fiú csapatot pedig Sabrina Carpenter előzi. A Man Child-dal kezdünk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat. Ha indul haza, akkor mindenképpen érdemes hangot tekerni a rádióra, mert mondom, mire érdemes figyelni a környéken. Itt Szekszárdot már igazából elmentek a környékből a közutasok, de azért vannak még a néhány helyen kint, például az M6-os M9-es csomópontja, valamint a tolnai fellehajtó között az M6-oson híd és átereszt javítás karbantartás zajlik, úgyhogy sáv elhúzásos terelésre érdemes számítani, a Budapest felé tartó oldalt érinti ez, de van Bálta-széken munkálat, az 56-os főúton, ez a főúton a Nagykanyarban van, itt egyéb építési munkákat végeznek útszűkület mellett, valamint az M6-os autópályán aszfaltoznak is a 163-as 167-es kilométerek között, ez Bálta-szék vonalától a megye határig tart, és a Budapest felé tartó oldalon leállósáv, valamint egy forgalmi sáv van lezárva. Alsónámen van még útkarbantartási munkálat, ami félpályás lezárásra jár, úgyhogy arra is óvatosan közlekedjen. A városra közelítve pedig azt látom, hogy igencsak kezd megélénkülni a forgalom az Újvárosi templom előtti szakaszon, a Volt Skála áruház előtti kereszteződésben, valamint a központok keletre a Szent István téren is elég sokan vannak. Ezen kívül még a kórházi kápolnánál van tumultus, illetve a kórház déli sarkától egészen a Csatári körforgalomig, ahol ilyenkor elég nehéz ki is be is jutni a városból és a városba. Ezen kívül az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, a vasúti kereszteződésben pedig szintén állnak a sorok. Rendőrökről kaptunk bejelentést, itt Szekszárd környékén, illetve Szekszárdon vannak kint az újvárosi temetőt elhagyva az északi körforgalom felé, egyébként pedig máshol nincsenek, de ugye rotpol akció van, úgyhogy bárhol felbukkanhatnak. Ha tapasztal valami szokatlant, vagy valami olyasmit, amit megosztana velünk, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon teheti meg, vagy egy SMS Viber üzenet formájában akár a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Túl az útinfokon már jöhetnek is a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágeré. A stúdióban Vörös Levente, még két óránk van együtt itt az Antriton. Kicsit kipihenjük a meló fáradalmait. Ehhez jön most Sabrina Carpenter, és elsőként a Man Child.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: Antrit.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Egy klasszikus, a Bombon és a Holnaptól szólt itt az Antriton, ahol nem holnaptól, hanem már most érkeznek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. A folytatásban egy 16-szoros Grammy-díjas énekes Bruno Mars és Travis McCoy közösen indul. Ezt tőlük a Millionaire.

0: Shaken Stevens és You Drive Me Crazy. Ez volt itt az Antriton, 16 óra 32 a pontos időnk. Június 17-én szerdán járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy benne vagyunk egy olyan hétben, amikor roadpool akciókat tartanak, ezúttal alkohol és drog elnevezésű akciót egészen pontosan. Június 15-től 24-ig a rendőrség országos közúti ellenőrzéseket tart, tehát az egyhetes ellenőrzés részeként pedig majd június 19-én, azaz pénteken, reggel 9 órától kezdve 24 órás alkohol és drogmaratona ellenőrzést is végrehajtanak majd az egyenruhások Magyarország teljes területén, tehát nálunk is itt Szekszárdon meg a környéken. Ugye az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport, ez a roadpoolnak tulajdonképpen a magyar rövidítése. A lényege az, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az ittes, valamint a bódult állapotban közlekedők kiszűrésére, ezzel is csökkentve a balesetek számát, illetve hát igyekeznek megelőzni, a közlekedés biztonságot pedig javítani ezzel. Az ittes járművezetés jogi következményei jelentősek, ezt ne feledje, a vezetési jogosultság azonnali szüneteltetése mellett jelentős pénzbírságra és súlyosabb esetben büntető eljárásra is számíthatnak a szabályszegők, úgyhogy nem érdemes packázni egyébként sem, ezen a héten meg különösen nem, de remélhetőleg, hogy ezt nem kell annyira sokat hangsúlyozni. Azt viszont hangsúlyozom, hogy jönnek a dalok a folytatásban, a legnagyobbak. Az Erasure és a Love to Hate You egy igazi klasszikusként. Előbb viszont még The Weeknd érkezik a Blinding Lights-al. Ez is szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám. Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igen felkapott kanadai énekes dalszerzővel folytatjuk, akinek a művész neve onnan származik, hogy miután otthagyta a gimnáziumot, ahova járt, egy hétvégén elment otthonról, és soha többé nem ment haza. Onnantól csak úgy ismerjük, The Weeknd, ez pedig tőle a Blinding Lights, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy 79-es dal az LGT-től. Miénk ez a cirkusz? Ne szólt itt az Antriton a 16 óra utolsó perceiben. És ha már cirkusz, akkor a következő órában utána járunk annak, hogy milyen éppességgel aktuális cirkusz fölvezi a VB-t, mert hogy van bőven, de majd kiemelünk egyet. Aztán természetesen most a hírek jönnek, mert hogy 17 órába váltunk, Miley Cyrus pedig már készül, mert ő indít a hírek után. Ez lesz a Jaded. Sorry that you're jaded. Várom vissza pár perc múlva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a három évnél idő kisebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
7: Elérkezett! A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szexárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szexárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunkát tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leóbába kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Túl vagyunk a 17 órán, is szólnak tovább a ma kedvencein, meg a tegnap slágeré a stúdióban Vörös Levente. Ebben az órában pedig utána járunk annak, hogy mi a ma az idei futball VB-nek az egyik legnagyobb igazságtalansága. Addig pedig Miley Cyrus és a Jaded, már szól is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Lady Gaga és a Bonus Way adott egy kis extra löketet a 17 órában itt az Antriton, ahol nem lassulunk, maximum csak stílust váltunk, de a ma kedvenceit és a tegnap slágereit egy percig sem anyagoljuk. Olivia Dean érkezik újdonságával, ez a Man I Need.

0: Petroleum lámpa, az Omega dala egész 1969-ből. Micsoda klasszikus. Szeretjük is nagyon itt az Antriton, 17 óra 31 a pontos időnk. Én pedig, ahogy ígértem, hoztam információt azzal kapcsolatban, hogy mi az idei labdarúgó BB-nek a legnagyobb igazságtalansága. Lehet, hogy belegondolt már, de az is lehet, hogy még nem. Minden esetre most összeszedtek pár adatot, ami azt bizonyítja, hogy az idei BB, hát fogalmazunk úgy, hogy nem minden csapatnak egyszerűen igazságos. Miután ugye három ország is a rendezők között van, Kanada, az Egyesült Államok, valamint Mexikó, óriási távolságok vannak a rendező városok között is. Egyesek számára a csoportkör pedig csak egy rövid kiruccanást jelent a helyszínek között, másoknak pedig több ezer kilométert kell megtenniük. Ez az igazságtalanságot egyébként a Sportingpedia összemérte, és 48 országot rangsorolt a három csoport mérkőzésük között megteendő teljes távolságok alapján. Hihetetlen adatok születtek, csak egy kettőből szemezgetünk. Például a különbség óriási, Bosznia-Hercegovina utazik a legtöbbet a torna összes csapata közül, 5057 kilométert repülnek keresztül, kasul a kontinensen, Egyiptomnak pedig csak 392 kilométert, azaz 13-szor kevesebbet kell megtennie. A különbség nem csupán csak itt a legszélsőségesebb esetekben számottevő, a legtöbb, 10 legtöbbet utazó válogatott összesen 38.225 kilométert tesz meg, ugye itt a csoportmérkőzések során, ami több mint 6-szor annyi, mint a 10 legkevesebbet utazó csapat összes útjának a hossza. Példák szerint, ugye az egyetlen ország, ami meghaladja ezt az 5000-es kilométert, az Bosznia, 10 ország pedig több mint 3000 kilométert tesz meg a csoportkörben, míg 10 további 1000 kilométer alatt marad. Ez jól mutatja egyébként, hogy mennyire egyenletlenül oszlik meg ez az utazási teher a torna során, és azért aki sportol, szerintem tudja, hogy ez bizony azért befolyásolja a teljesítményt kellőképpen, ha nem is olyan nagyon, de akárcsak egy kicsit is, az pedig már elég lehet, pláne egy világbajnokságon. A favoritok között egyébként Franciaországnak van a legrövidebb útvonala, ők 545 kilométerrel utaznak egyébként, és őket követi Argentina 739-el, valamint Anglia, aki 2768 kilométer teljesítenek, tisztára belegabajodik az ember a számokba, ez egyébként több, mint a franciáké 5-ször. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, Kanada és az Egyesült Államok is a csoportkör 10 legtöbbet utazó országa közé tartozik, annak ellenére, hogy mindketten ugye hazai pályán is játszanak, míg a harmadik társházigazda, Mexikó, a 10 legkevesebbet utazó országok közé tartozik, mindössze 952 kilométerre. A 24.hu összeszedte, úgyhogy itt is lehet kutakodni, bőven-bőven kilistázzák, hogy kik utaznak a legkevesebbet, kik pedig a legtöbbet. Érdekes. Hát ilyen világbajnokságon előfordult-e már? Nem gondolom, de minden esetre nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni. Azzal viszont igen, hogy igazságosan jöjjenek a dalok a folytatásban, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A One Republic például előzőeket egészíti ki majd. Ez lesz a Run.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon. A Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban zenéjére az az amerikai poprock együttes, akik legutóbb 2022-ben jártak Magyarországon, de talán nem vagyok egyedül azzal, hogy jöhetnének még, tavaly pedig sajnos szó szerint körbe turnéztek minket. Ők a One Republic és a Run, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Egy örök klasszikus, a Bonnie M és a Daddy Cool zárja a 17 óránkat itt az Antriton, ez pedig azt is jelenti, hogy már a búcsúzni kényszerülök. Ne feledjenek, továbbra is keresnek egy kiskutyust, Medina Szőlőhegy és Harc között tűnhetett el, ha esetleg megtalálja, egy fekete maszkos francia buldogról van szó, 4 hónapos nagyon kicsi, akkor keresse a kutyamenhelyt például, mert hogy ők is tudnak a dologról, és egyébként a gazdái felajánlottak egy kisebb pénzösszeget is a megtalálónak, de talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kutyus épségben hazatérjen, egy nagyon-nagyon pici, még neve sincsen, és nagyon-nagyon cuki, az Antrit Facebook oldalán megtalálja róla a képet. Ha esetleg találkozik velem, akkor mindenképpen segítsen, hogy eljusson a gazdáihoz. Holnap reggel Dávid várja majd, én pedig 13 órakor járulok újra a mikrofon elé. Addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
8: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án. Csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án csütörtökön 5:30-tól.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre. cégekre és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves betont!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám! Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!
7: Ez a Rádió Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szexárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkel CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szexárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben június 18-án, csütörtökön 5.30-tól.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a három évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét FM 105.1.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Elérkezett. A megújult CBA ismét várja vásárlóit. Szekszárdon a Veselényi utca 18 szám alatti CBA üzletünk 18-án, csütörtökön nyit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek Merkur CBA Facebook oldalunkon. Találkozzunk Szekszárdon a Veselényi utca 18-ban, a megújult CBA üzletben, június 18-án, csütörtökön 5:30-tól.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Indulj!
1: jöjjön egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtás 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segített megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leóbába kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

lehet hallgatni a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elavadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt Momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi Momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.